város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Hello, Geszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
0: Beléd szerettem. Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

0: a Rádió 88.
1: Semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
1: Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Na ez az. Let's go.
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
3: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
0: Lucky Let's Go Bálintká Gergővel a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
4: A szemetes kukából egy kartondobozból mentettek ki két macskát a múlt héten, a kisállatok most a szegedi cicamentőknél vannak. Az egyesületnél egyébként jelenleg is teltház van, csak nem 50 kisállat vár új, szerető családjára. Szili Éva egyesületi elnök a gazdik mellett önkéntesek segítségére is számít, mert mostanában több állattól szabadulnak meg a felelőtlen tulajdonosok, mint amennyivel ők elbírnak.
5: Gyönyörű egészségesek, teszteltek őket, meg a TC-szer tesztjük van, megkapták a védőoltásaikat, és majd ők is aztán beállnak a gazdikereső sorba, de azért ilyen eset még nem volt, hogy könnyű cica legyen kartondobozva, kukába rakva. Egyszerűen nem tudom kirevélni az embereknek a hozzáállását.
4: Mesterséges intelligencia alapú városi térinformatikai rendszert fejlesztenek nemzetközi együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak részvételével. Az Atlas projektben különböző forrásból származó térképeket, légifelvételeket, videókat és szenzoradatokat illesztenek össze. A fejlesztés az árvízi kockázatok felmérését és mérséklését is segítheti. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. És 50 ezer doboz sört loptak el Kaliforniában, a gyártó megérti a tetteseket. A tettesek egy elosztóközpontból vihetik el a két szállítmányt, mintegy 22 millió forint értékben. A gyártó cég azt mondta, megérti, hogy nagy csábítást jelenthet ekkora mennyiség birtoklása, viszont szeptember közepéig vissza kell jutassák a sörtolvajoknak az ellopott, csaknem 20 tonnányi szállítmányt. A Rádió 88 híreit fáj.

0: a Rádió 88.
1: Olyan ő, hogy megáll az

0: Jó reggelt, lehet hallani?
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Ez az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Bizonyám. Milyen hangos
1: vagy? Az alapvető zeném iszonyatosan.
0: Így jó már?
1: Így már jobb egy
0: na,
1: kicsit.
0: Hát mindjárt jobb. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, hello.
1: Jó reggelt.
0: Itt vagyunk, megjöttünk, péntek van.
1: Gedzó hát is itt van.
0: Szabó Dani, mindenki vás. Neveket már nem is kell mondani.
1: Nem, fölösleges. Ez a kellemen kabátban volt egyébként.
0: Igen, most még lehet neki kabátban, mert most még olyan az idő, de...
1: De tegnap Kozák Péterrel, az Atti igazgatójával ugye itt megbeszéltük a reggeli adásban, hogy lassan csak kellemen lesz. Tehát, hogy tovább melegszik a hőmérséklet. Akkor nem soká csak kellemen.
0: Csak
1: egyébként mindig ott kanyarodok el, pontosan ugyanakkor indulok reggel otthonról, ez 5-20 körül ülök a kocsiba, és szépen ez. És mindig, amikor kanyarodok, akkor az STK-nál kanyarodik pontosan ugyanakkor mindig a 20-as busz sofőrje. Egyrészt innen is üdvözlöm, minden reggel találkozni fogunk innentől, tehát minden hétköznap reggel én ott leszek, igen. A fekete Fordban ülök,
0: én
1: a kisbolt előtt, igen, ott a Budi büfé mögötti pirosnál, ami akkor még nem piros, mindegy, és erről jutott eszembe, hogy tegnap elmentünk az STK-ba, hát ez csodálatos. Szóval nem tudom, hogy szerintem erről akármennyit lehetne beszélni maga,
0: az STK-ról?
1: Nem, úgy általában a magyar egészségügyről.
0: Ja,
1: vannak nagyon jó részei, például a benne dolgozó személyzet. De maga a rendszer az valami egészen elképesztő. Tehát bemész az STK-ba, fölsétálsz. Van a sorszámhúzó rendszer, ami mellett ülnek ketten.
0: Így
1: tehát van.
0: Van
1: egy automata sorszámhúzó rendszer, ami mellett ülnek ketten, és ők nyomják be azt a gombot, amit neked kéne benyomni.
0: Ami miatt a sorszámot kapsz,
1: igen?
0: Persze.
1: És akkor kapsz egy sorszámot.
0: Igen.
1: De időpontra jöttél. Tehát időpontod van, tehát be vagy írva, az mindegy, kapsz egy sorszámot, mert akkor is az alapján hívnak, hogyha időpontra jöttél, semmi gond. Fölmész, nincs lift. De hát ugye
0: van lift. Egy van oldalt.
1: Nem
0: oldalt kell, de hát tudom, hát édesanyja miatt nekem ott, hát figyelj csak.
1: Ja, hát mi nem tudtuk ezt.
0: Hát kérdezzé. Én ebben expert vagyok, az összes mindenben.
1: Az oké, hogy én föl tudok ugrálni, de hát akkor közben, na mindegy.
0: Jó, folytatjuk ezt most még. Jó, érkezik a hír összefoglaló, vagy azt hiszem, hogy nem tudom, minek hívják ezt hivatalosan.
1: Jönnek a hírek.
0: És aztán jövünk vissza. No problemo.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
2: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
8: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, délután 31 fokot mérhetünk. Rekord alacsony volt a napokban a Tisza vízállása. Kukából kimentett macskák érkeztek be a szegedi cicamentőkhöz, és már rendezik a vásárhelyi őszi tárlat képeit. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 4-én Fáy Bernitől. A törökbecsei duzzasztómű megépítése óta a legalacsonyabb volt a napokban a Tisza vízállása. Hétfőn 43 cm-t mértek a szegedi szakaszon. A csapadék hiány miatt szinte nincs lefolyás, az extrém magas hőmérséklet miatt viszont rendkívül magas volt az elpárolgás. A 3-as körösbe a Közép-Tiszából vezetik át a vízhozamokat, de a Maros mentén is rekordalacsony vízállásra számítanak a szakemberek. Kozák Péter az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója hozzátette, a Tisza nagyvízi vízhozama több mint 80-szor akkora szokott lenni, mint a mostani vízhozam.
9: A Tisza nagyvízi vízhozama 4200 köbméter a mostani 50-hez képest, körülbelül egy fél méterrel alacsonyabb a Tisza vízszintje, mint ilyenkor lenni kell. Ennek az oka kettős, a most lefolyó 50 köbméteres tiszai vízhozam, amit viszonyítani kell a 30 köbméteres marosi vízhozamhoz, várhatóan tovább csökken.
8: Hosszú évek után a szerb gimnáziumban is elindulhatott a tanév, írja szeged.hu. Az intézmény egy Vörös Marti utcai, korábban irodaházként működő épületben kezdte meg működését, miután az egykori 100-szor szép gyermekház felújítása a mai napig nem fejeződött be. Az első tanévben csaknem 50 diák tanul, 3 osztályban. Mesterséges intelligencia alapú városi térinformatikai rendszert fejlesztenek nemzetközi együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak részvételével. Az Atlas projektben különböző forrásból származó térképeket, légifelvételeket, videókat és szenzoradatokat illesztenek össze. A fejlesztés az árvízi kockázatok felmérését és mérséklését is segítheti. A szemetes kukából egy kartondobozból mentettek ki két macskát a múlt héten, a kisállatok most a szegedi cicamentőknél vannak. Az egyesületnél egyébként jelenleg is teltház van, csaknem 50 kisállat vár új, szerető családjára. Szili Éva egyesületi elnök a gazdik mellett önkéntesek segítségére is számít, mert mostanában több állattól szabadulnak meg a felelőtlen tulajdonosok, mint amennyivel ők elbírnak.
6: Gyönyörű egészségesek, teszteltek őket, negatív fűszer tesztjük van, megkapták a védőoltásaikat, és majd ők is aztán beállnak a gazdikereső sorba, de azért ilyen eset még nem volt, hogy környék cica legyen kartondobozva, kukába rakva. Egyszerűen nem tudom mire vélni az embereknek a hozzáállását.
8: Olyan alacsony a Tisza vízszintje Csongrádnál, hogy bezárt a strand a Köröstorokban. Jelenleg mínusz 211 cm-es értéket mutat a vízmérce. A strand biztonságos üzemeltetése azonban legfeljebb mínusz 200 cm-es vízellenség engedélyezett. A bújákat már felszedték, és már vízimentű sincs a parton. A strand hivatalos tervezett szezonja egyébként szeptember 15-ig tartana. Számos automárka hibrid és elektromos modelljei mellett elektromos motorok és kerékpárok, valamint elektromos teherautó és kamion is látható lesz jövő héten Szegeden. Szeptember 13-án vasárnap rendezik meg az E-Street Parade-et a Széchenyi téren. A rendezvényen az elmúlt évhez hasonlóan a megújuló energia otthoni hasznosításának megoldásait is bemutatják, de számos beszélgetést lehet meghallgatni az elektromobilitás, a fenntarthatóság és az egyetemi kutatások témakörében. Sőt, a szervezők az autósportról sem feledkeznek meg. Vendég lesz Michelis Norbert, világbajnok autóversenyző. Számos szegedi sportoló is csatlakozott a Hello Szeged, Passzold a Véred elnevezésű víradáshoz, amit az STS-EDEAK és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szervezett a Tisza Virág sportuszodában. Ma délelőtt 11 és délután 5 óra között várnak minden bátor jelentkezőt. Már rendezik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott képeket, két héten belül mind a 181 alkotás elnyerheti a megfelelő helyét. A legjobbak elismerésben is részesülnek, összesen 14 szakmai díj nyertesíről döntöttek a hét elején. Náthi Róbert, a szakmai zsűri vezetője elmondta, a közönség október 4-től láthatja a műveket az Alföldi Galéria földszinti termeiben, ekkor derülnek majd ki a díjazottak is.
10: Jelenleg a falra kerülő alkotások, festmények, grafikák, síkplasztikáknak az elhelyezése történik meg. A fények, a lámpákat beállítjuk, a cédulák fölkerüljenek a falra. A jövő hét végére szeretnénk befejezni a teljes kiállítás rendezési munkálatokat, és hát a hét elején a klasszikus díjzsűrivel kezdtük ezt a munkát.
8: Kakas pörkölt illata lenki be a hétvégén Szeged Szent Mihályt. Szombaton rendezik meg a hagyományos kakas főző napot a sportpályán. Csaknem 40 csapat jelentkezett, akik összesen 220 kg-nyi kész kakas húst kapnak a pörköltek elkészítésére. Rózsa Roland szervező hozzátette, a gyerekeknek ingyenes ugrálóvárral készülnek, az ebéd előtt élő zene, utána pedig retro diszkó várja a kilátogatókat.
11: Igazából a csapatok egyébként mindig bőven szoktak főzni, tehát én biztos vagyok abban, hogy a érdeklődés, kíváncsiskodó szemek hozzá fognak tudni majd jutni egy-egy adag pörkölthöz. Én is készülök egy jó nagy adag kakaspörkölten, ezért az arajárókat én szívesen vendégül is látom, hogyha meglátogatnak bennünket.
8: Csaknem 2 milliárd forintból újult meg a makói technikum, írja a délmagyar.hu. A Návai Lajos technikumban egy az országban is egyedülálló 280 négyzetméteres mehatronikai és elektronikai labort alakítottak ki. Az épület együttesben modern tantermek, innovatív oktatási terek, valamint egy csúcstechnológiás oktatógépsor is helyet kapott.
12: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. mégis a Szeged Csanád Grosics Akadémiához érkezik Ádám Martin. A szegedi születésű, forráskúti származású futballjátékos kapcsán több lehetséges csapat is felmerült, miután a nyáron a Paksi FC-vel nem hosszabbított szerződést. Hírbe hozták így a Diósgyőrrel és a Videótonnal is, sőt a szegedi együttessel is tárgyalt még a nyár elején, akkor látszólag kevesebb sikerrel. De végül az átigazolási időszak utolsó napján mégis az NB2-es Grosics jelentette be a 28-szoros magyar válogatott támadó leigazolását. Ádám Martin érkezése mellett egy távozót is bejelentett a Futball Akadémia. Kurtics Levente a Videóton FC Fehérvárnál folytatja pályafutását. Erősen indítottak a szegediek a Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokság és Open Para Kajakkenu magyar bajnokságon. Az MVM Szegedi Vízi Sport Egyesület mind a 30 benevezett versenyzője tovább jutott, közülük 11-en az OB döntőjébe is bejutottak. A napot végül 3 éremmel zárták a kajakkenusok. Kis Ágnes és Nagy Bianca az 1000 méteres kenupárosban első, Molnár Csanád és Gyányi Milán második lett. Utóbbiak pedig az 1000 méteres kenu négyesben is elhozták az ezüstérmet Molnár Ádám Istvánnal és Molnár Lukács Ivóval. Két versenyszámban is indulhat Mérei Janka a Santa Fe-ben, Argentínában esedékes junior nyílt vízi úszó világbajnokságon. A szegedi versenyző magyar idő szerint ma este 8:30-tól úszik a női 5 kilométeres távon, vasárnap délután 3 órától pedig a 4x1500 méteres váltó következik. Ezek végleges összeállításáról viszont csak az egyéni versenyek után döntenek majd. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
8: Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de eső sehol sem várható. A szél megélénkülhet. Délután 31 fokot mérhetünk.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Berni és Bence, nagyon szépen köszönjük az információ halmaszt, reméljük mindenki beosztotta saját magának, amennyire akarta.
1: Mark Ronsonnal megyünk tovább, és Bruno Mars-szal, ez az Uptown Funk.
0: 6 óra 9 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ébresztő föl!

0: Jója mindenütt neki egy jó fankkal indulni, azért sose rossz.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega, itt van velünk Gedzó.
0: Szabó Dani.
1: Megérkezett Nagy Ági.
0: Mindenki itt van, teljes a létszám, kérem szépen. Rozáliák ünneplik, illetve Rózák a névnapjukat, innen is üdvözlünk mindenkit, akit esetleg így hívnának. Illetve megnéztük az interneten, mert hogy van nekünk, előfizettek rá, ugye megnéztük, hogy hol ünneplik ezt a névnapot, mert nekünk volt egy ilyen sanda gyanunk, hogy gyakorlatilag névnapot nem nagyon ünnepelnek.
1: Én azt hittem, hogy Japán, de teljesen lukra futottam. Szóval, legalábbis lehet, hogy annak nem néztünk utána, mert mindjárt megkérdezem.
0: Nézzed meg, én azt elmondom, hogy a cseheknél is, a szlovákoknál, a lengyeleknél, letteknél és az észteknél is ünneplik ezt így Kelet-Közép-Európában. A görögöknél és Cipruson is, talán még lehet, hogy fontosabb, mint a születésnap, a névnap. Valamint a spanyoloknál, olaszoknál és portugáloknál is van, de azt inkább így elsősorban a védőszentek napjához kapcsolják. Viszont akiknek halmányilla fogalmuk sincs arról, hogy mi az, hogy névnap, azok az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Franciaország, Németország.
1: Igen, az angol szászoknál abszolút nincs, azt tudom. Tehát, hogy ott nem tudják értelmezni, se a britek se tudják értelmezni.
0: De például az oroszoknál is tartják, ahol nagyobb mennyiségben tud fogyni az alkohol, ott az észt innen.
1: Igen, érdekes, ahol az alkoholnak hagyománya van, ott van névnap is.
0: Ugye? Tehát hogy még egy ok arra, hogy...
1: Megduplázod.
0: Picit azért. Én valami szerintem. Ma van névnapom, csak iszunk egy pálinkát, testvérem. Így kezdődik, és aztán tudjuk, mi a vége.
1: Na, kérlek.
0: Na, vakteszt óránk van, kérem szépen. Dániel készült nekem ma valamivel. Mondjad el.
1: Te azért eléggé toppon vagy.
0: Tényleg?
1: Így. Nem, ja. Várd meg, hogy miben.
0: Bocsánat, tehát igen.
1: Például NBA-ben, nem? Tehát NBA, kosárlabdában,
0: hát
1: sportokban.
0: Hát a kosárlabdát nézek.
1: Hát nézel.
0: Főleg egy NFL-es pólóba.
1: Jó, de ez most azért, mert nem tudtad, hogy mi lesz a téma ma. Azért, hogy tényleg NFL-es
0: pólóba. Igen.
1: Nem, hogy azért te ezbe, nem tudom, hogy ismered a sztorit. Kyle Korvert neve, neked ismerős?
0: Kyle Korvert nem.
1: De abszolút nem. Pedig egyébként
0: mikori férfi ez?
1: Azt hiszem 2003-ban draftolt a New Jersey Nets. Tehát, akkor hogy nem mai. Tehát, hogy
0: New Jersey Nets, igen, az a Brooklyn Netsként futnak. Igen,
1: na azért mondom, tehát ez nem mostanában.
0: Nem most, nekem ott kiesett egy, nem tudom, egy 10 év az NBA-ből. Na, mi történt
1: egyébként
0: vele?
1: Egy hosszú karrierje lett, tehát ő nem volt egy béna ürge. Vittől a legjobb hárompontos dobója lett majdnem ugye az NBA történetének. Tehát ő egy eredményes játékosnak számít, és akkor 2019-ben már ilyen általános egyetemi ünnepségeken mondott beszédet. Tehát Amerikában nagy divat, hogy a diplomaosztókon valami hírességet elhívnak, akkor 2019-ben ő is egyébként elment, azt hiszem, valamelyik egyetemnek a ilyen diplomaosztójára. De hát azért nem indult olyan fényesen ez a karrier, mert hogy jó, hát ezért draftolták, rendben, hogy játszogatott, stb. Aztán úgy voltak vele, hogy nekik ez nem kell. És akkor eladták azt hiszem a Philadelphia-nak, de olyan potom pénzért sikerült megválni tőle, hogy csak annyit tudtak csinálni a volt csapata, hogy befizették arra az évre szóló nevezési díjat az NBA-be, a maradékból megvettek egy fénymásolót. Érted, hogy biztos már más is érezte magát haszontalan annak a munkáin, de amikor így megtudod, hogy elcseréltek egy fénymásolóra, az ott valami azért csak átgondolod az életedet.
0: Az nagyon kellemetlen.
1: Hogy most biztos jó volt-e az irány eddig, nem? Hogy így ott azért csak érzed, hogy itt valami nem
0: de,
1: jó, tehát valami változatni kell.
0: De gondolom alapvetően azért valahova értékeled magad. Tehát úgy gondolod, hogy...
1: Hát valahova, hogyha, haver. És akkor valószínűleg az azért a fénymásoló alá értékeled magad, érted? Te vagy a tinta patron, érted? Nem?
0: Tehát... De valahogy ez nem. Tehát csak akkor kérdezném azt, hogy hogyha most téged elcserélnének, akkor téged mire cserélnének? Tehát mi lenne az, ami azt gondolod, hogy így értékbe így hozzáadna pluszt?
1: Én úgy gondolom, hogy azért én vinnék bele egy kis ilyen személyiség vonalat is. Tehát például, hogy amit nekem elmesélsz, az bennem marad. Tehát én ilyen titoktemető vagyok.
0: Aha.
1: Úgyhogy szerintem, hogyha engem elcserélnek, akkor irat megsemmisítőre.
0: Te irat megsemmisítőre. De igen, maradunk ezen az irodai vonalon.
1: Mert irat megsemmisítőre mindig szükség van. Tehát azért, ha belegondolsz, április 12 után itt azért nagy mennyiségbe fogyott. És akkor tényleg, hogyha irat megsemmisítő voltál Magyarország, április 12 után, akkor nagyon nagy eséllyel kerültél nagyon magasra rögtön. Tehát ilyen Karmelitában, nem? Meg ilyen különböző a belügyminisztérium épület. Szóval ott nagyon sok a külügyminisztériumban ott is zúgtak azért hetekig az életmegsemmisítőt. Igen, akkor úgy van valami. Tehát, hogy érted? Vagy nagyon haszontalan dolgot raksz az életmegsemmisítőbe, vagy a legfontosabbat. Az például lennék.
0: Azt gondolod, hogy az
1: úgy... Azzal úgy el vagyok. Igen, meg az egy tiszta munka. Tehát, hogy általában fűtött helyen vagy, érted, raktár épületben, hát de nem, hát ez a fontos. Raktárban nem szokott írat megsemmisítő lenni.
0: Igen.
1: Irodai.
0: Ez nem hülyeség.
1: Irodai munka.
0: Én nem tudom, elképzelésem sincs, hogy mi lenne. De egyébként az meg úgy megvan, hogy így beszélgetnek. Tehát, hogy így, ahogy mondjuk egy irat megsemmisítő, mondjuk akkor azt a te példádon menjünk, hogy így már lenézi a fénymásolót. Tehát, hogy így a tál mellett ez csak ilyen lefitymálom.
1: Biztos, hogy vannak ilyen különbségek egyébként, hogy hát ez, hogy is mondják ezt, hogy klikkek ott is kialakulnak.
0: Aha, igen, igen.
1: De hogy klikkeknél meg akkor rögtön ott van a tűzőgép, meg ilyenek. Szóval az, ugye? Meg hogy engedsz ki cigizni egy irat megsemmisítőt? Szóval ezért kellett nekem is leszokni.
0: Figyelj, nézd meg a Toy Story-t, ott se látod a játékokat, miközben te ott vagy. Tehát amikor nem vagy ott, akkor történnek ott dolgok.
1: Jogos egyébként. Jogos. Egyébként, hogyha mondjuk hosszabb volt állítólag a karrierjem Kálnak, mint az irat megsemmisítőnek, amire elcserélték.
0: Fénymásolóra,
1: amire elcserélték, mert ő tovább bírta. Tehát ő neki ezen az egyetemi ünnepségen elmondta, hogy tudomása van arról, hogy maga az a fénymásológép az előbb megdöglött, mint hogy az ő karrierje. De tényleg, és hogy ő sokkal tovább játszott, mint ameddig az működött, és akkor ezt el is mondta egyébként, hogy nyilván ilyen hogy mondjam, buzdító céllal, hogy senki ne kérdődjön el semmiért, mert hát van tovább, hogyha esetleg ezért néznek, irodai eszközök néznek. De hogy az a kérdés, hogy amikor mondjuk megdöglött a fénymásoló, hogy visszavonultatták a gyári számát, szóval...
0: Voltak egyébként.
1: A gyári számát, hogy ezt soha többet...
0: Tipikusan amerikai kis ünnepséget el tudok képzelni, hogy ott vannak öten, fölvesznek valamilyen idétlen kis sapkát, egy ilyen konfettit így belőnek, és akkor gratulálunk. És a tálnak is tapsolnak. Én ezt tudom elképzelni.
1: Én egyébként gyanítom, hogy abba mentünk fel, hogy ott ültették a kispadon. És amikor nyertek valami meccset, akkor nyakon öntöttek egy vödör Powerade, de nem... És igazából egy volt az egész.
0: Egyébként szoktuk ezt beszélni a Szeged Podcastben is, hogy miért nézünk amerikai major sportokat. Hogy gyakorlatilag maga a mérkőzés már nem érdekel.
1: Már szinte senkit nem érdekel.
0: De hogy ezek a fun factek meg közben zseniális sztorik vannak az NBA-ben és az NFL-ben is. A baseball ligában, amit én próbálok így megfejteni, hogy mi lehet az a baseball, még nem nagyon tudom.
1: Hát szerintem ők se.
0: És egyébként ez egy nagyon nagy igazság, hogy ez ilyen időtöltés nekik.
1: De ez olyan, mint az NFL. Szóval az NFL-t se ismerheted meg, az amerikai focit se ismerheted meg teljes mélységében. Tehát van egy két kódexnyi szabályfüzet, de tényleg te szerinted, mit a két kódexnyit ismered?
0: Az egyiket már biztos.
1: Hát jó, az egyiket, de a másikat sose fogod megtudni, mert a játékos se ismeri, érted?
0: Szóval nem, minden aprót nem tudsz nyilván, és ez ráadásul változik az egyetemi bajnokságban is, meg az NFL-ben is. De hogy... Nekem azért mondjuk ezeket az alapokat nem volt baj, hogy legalább az alját így megtanultam. Mert hogy mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogyha valaki nem tudná, van Szegeden amerikai foci, és Guardiansnak hívják a srácokat, és ott én szoktam kommentálni mérkőzést. Tehát, hogy így legalább valami halvány fingom legyen erről az egészről, azért az nem volt baj. És hát azt még gyorsan tegyük, hogy ez a jövő héten szerdán indul a szezon. Tehát ezt csak azért mondom, hogy én nézni fogok mérkőzéseket, ami azt jelenti, hogy ezek éjszaka vannak, mert ugye Amerikában van némi időeltolódás. És ezeket én nézem, tehát vagy úgy fogok beesni, hogy már akkor kijebb van a szemem, mint az orrom, mert akkor én 2 óta már nézek valami mérkőzést, vagy nem tudom még, de hogy ezt valahogy megpróbálom összesakkozni.
1: Hát ezt így kell, felelős felnőtt ember vagy.
0: Mint egy
1: mesnézésből kerülni ide.
0: Mint egy rendes igazi.
1: Mint amikor régen én a jatéból mentem dolgozni. Ez ugyanaz kb.
0: Jó, azt mondjuk adom. Blaha Louisiana.
1: Nem ereszt.
0: Kibírtam mondani.

0: Nem ereszt. Nem ereszt.
1: La Luziana volt.
0: Köszönjük. Jó reggelt szépen. Kívánunk mindenkinek. Érkezik Ági a friss információkkal. Ma pedig...
1: 6 óra 25 van, egyébként 31 fok lesz ma, 18-ig hűl majd éjszaka vissza. Köszönjük szépen.
0: Nagyjából ennyi.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Ez az! Let's go!
4: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálintká Gergővel a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
7: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
8: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
9: Drágám, kimegyünk a teraszra egy pohárkával meginni?
10: Hova? Terasz? Jó vicc.
11: Itt a jó idő. Ne csak álmodozzon. Az ácsfás fiúkkal valósítsa meg elképzeléseit. Vállaljuk teraszok és árnyékolók 3D tervezését, gyártását, kiszállítását, sőt, a kivitelezésben is segítünk. Ha pedig szeglemezes vagy hagyományos tetőszerkezetre van szüksége, akkor is tudja, az ácsfás fiúk majd megoldják. Részletek ácsfa.hu.
12: Eleged van a

0: Két éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. Két év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
1: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
3: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
6: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
5: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
7: Hello Szeged, passzold a véred.
1: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
7: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-EDEák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
1: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
7: Részletek szegedsport.hu.
8: Ez reklám volt.
9: Olyan alacsony a Tisza vízszintje Csongrádnál, hogy bezárt a strand a Körös Torokban. Jelenleg mínusz 211 cm-es értéket mutat a vízmérce, a strand biztonságos üzemeltetése azonban legfeljebb mínusz 200 cm-es vízállásig engedélyezett. Hosszú évek után a szerb gimnáziumban is elindulhatott a tanév, írja a szeged.hu. Az intézmény egy Vörösmarty utcai korábban irodaházként működő épületben kezdte meg működését, miután az egykori százszor szép gyermekház felújítása a mai napig nem fejeződött be. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. És az amerikai pénzzel mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsájtotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Ági, köszönjük szépen az információkat, közlekedés ügyben most még nagy megfejtés nincsen, Dani, te láttál valamit közben?
11: Semmi extra. Péntek van, szerintem annyira durva nem lesz.
10: Szokásos lezárások ugyanott vannak, az nem vitték el őket.
11: Onnan, jó? A lámpák is ugyanott vannak.
10: Ha bármi van, szóljatok, köszi.
12: Támogatta a fedex.hu, az emelőhátfalak szakértője.
10: Na és akkor érkezik Morandi. Ismered a férfi?
11: Régi nagy kedvencem egyébként.
10: Kellett, hogy nő. Figyelj, Angel... Morandi.
11: Mi? Angels, love, the answer. Love is the answer.
10: Na, így is van.
11: Ah, jó volt egyébként ez.
10: Jó reggelt!

0: A híres Ray Daltont hallottuk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega, és pár dolgot hagyd mondjak el, mert lesz egyébként játékunk majd. Nem tudjuk, hogy mi a neve.
0: Neve nincs.
1: Lehet, hogy így fogjuk hívni, mert ugye...
0: Már tegnap így hívtuk, ugye meg vagy.
1: A lényege egyszerű, a 06-32-99-88-88-ra kell elküldeni majd nekünk egy szót, hogyha azt elküldtétek, akkor abból kisorsoljuk, hogy kit hívunk föl, és annyi az egész, hogy a zenét kell felismerni előadóval és a címmel. Választatsz majd, hogy a zenét akarod hallani, vagy az éneket, és hogy hány másodpercnél játsszuk be neked az adott dolgot, amit kértél. Ott kapsz 10 másodpercet, vagy az énekből, vagy a zenéből, és ezt kell fölismerni. És akkor kapsz majd mogyi csomagot, meg rádiós meglepetés csomagot.
0: A rádiós meglepetés teljesen változó. Van, hogy a Daninak a régi cipőjét kapod meg, mert hát meglepetés lesz. Hát most
1: nem azt mondtuk, hogy ajándék, azt mondtuk, hogy meglepetés.
0: Így.
1: Az a kettő között óriási különbség van.
0: És hát lássuk be, hogy a cipőd, még hogyha használt, és nagyobb értékkel bír, mint akármi.
1: Jó vagy.
0: Jó, egyébként az SMS számunk, ami 0-32-99-88-80, arra is jó, hogy például fölköszöntsünk valakit.
1: Igen,
0: nem árt, ha ma van a születésnapja.
1: Ez majd szülinapos
0: játék. És egyébként ezt tudja bizonyítani is. Ezért én múltkor ezen gondolkodtam, hogy így mi van, hogyha én összebeszélek veled, bemondom, hogy ma van neked a születésnapod, és akkor hát, ha nyersz egy tortát, aztán elfelezzük.
1: Egyébként nyersz, én minden nap küldök.
0: Tényleg?
1: Már az ötödiket
0: sosem még.
1: Az jó, hogy ez meg.
0: Jó, szóval a születésnaposokat is lehet küldeni, hogyha éppen úgy van. Illetve azt még mondjuk el, hogy majd kicsit nem ok nélkül hozta Dániel nekem ezt az NBA-s hírt, igaz?
1: Igen.
0: Hát, mert majd kicsit sportolni fogunk, hiszen érkezik majd Süli Bandi hozzánk a Chomsistól, mert holnap már azt hiszem az ötödik, ugye?
1: Így ötödik van, az ötödik streetball gála lesz a ligetben, vagy streetball verseny lesz a ligetben, és ez tökéletes lehetőség arra, hogy a következő órában beszélgessünk az élsport és a tömegsport különbségéről.
0: De jó. Na, azt érdemes lesz hallgatni. Dánielnek tudom, hogy milyen véleménye van erről. Én meg egy NFL-es pólóba jöttem.
1: Csak kimondtam, hogy élsport, és elkezdett egy ilyet dagadni a homlokon közepén.
0: Hát akkor jó van. Never going home tonight, David Guettától és Alessótól. Úgyhogy ma nem megyünk haza soha.

0: Jó, David Guetta, itt a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt, szia Gedzó, szia Ági!
0: Hello, Dani!
1: Szia, kedves rádió hallgató!
0: David Guetta, aki Párizsban háromszor is dörrentette a legnagyobb stadiont egymás után napokon, olyan fellépő barátokat hívott, mint a Jennifer Lopez, meg a Black Eyed Peas, meg egyéb ilyen izgalmas
1: sztárok. Voltak a vendégek? Vagy David Guetta?
0: Igen.
1: Jó van, hát.
0: Egy ilyen monolit volt becsörrentve, a monolitot úgy képzeld, hogy majdnem kilógott a stadionból, a stadion nem kicsi, és az egész egy lett fal volt. Némi
1: látvány. Nem, láttam ugye? A monolitos, láttam.
0: Én nem vagyok David Guetta fan, de az olyan volt, hogy így néztem csak, hogy így megpillattam, hogy így, mi történik.
1: Azt talán megcsináltak valami sivatagba is, és elképesztően jól néz ki. Tényleg, tehát egy látványban világbajnok.
0: Teljes őkül az
1: David Guetta. Jó, nyilván lerakott valamit az asztalra.
0: Múltkor megnéztem, hogy megkérdeztem az AI-t, hogy mennyi a David Guettának a vagyona.
1: Mit mondod?
0: Adjuk is. Sok. Hidd el, hogy nagyon sok. Na nézzük, mit írnak a szegedi lapok. Azt mondja, hogy szeged.hu-n találtam egy ilyet, hogy vizsgálja a szegedi vízmű, hogyan lehetne teljesen kitakarítani a gumistó nevezetű cuccot, amiben már most készítettek egy 1800 darab gumit, de hogy még van benne egy 7-8000.
1: Az a durva,
0: 7-8 ezer gumi.
1: Szegeden születtem, tényleg itt nőttem föl, itt csináltam mindent, eddig nem éltem máshol. Azt se tudtam, hogy létezik ez a gumistó. De tényleg fogalmam nem volt, hogy ez van. És most, hogy ugye ekkora asszály van, meg ez, és elkezdett kiszáradni ez a gumistó, és most látszik, hogy ez nem kamu, ez tényleg gumistó, tehát hogy oda dobálták el, ugye a régi fuvarozók, meg a volánosok, meg mindenki, az ilyen szétdurrant traktorgumi, buszgumi, tehát minden, ami ilyen, úgymond nekik használati tárgy volt, az már ment is bele a fán.
0: De gondolj már bele, hogy az milyen mindset volt annak idején, hogy és a gumival, hát ott a gumistó dob bele.
1: Annak idején milyen mindset volt, szerintem miért tartunk itt? De most komolyan, szerintem miért a globális felmelegedés, ez miért van szerinted? Hát ezek miatt minden, ez a mindset, ez vitt oda mindenkit, hát érted?
0: Na jó, szóval, hogy ez hogy
1: egy külön téma. Ez.
0: Hogy lehetne ebből rendes tavat csinálni? Szeged.hu van egy cikk elő.
1: Sehogy már egyébként. Mert te abban küldenél, nem? Mi kizettük az utolsó csobbanyegyet. Hát, nem. Köszönöm szépen.
0: Visszapattansz, mert annyi gumi van benne.
1: Na, 5 pisztolyt akart áthozni autója pótkerekében egy szerb férfi röszkén, ezt a szegeder.hu írta, pedig hogyha nézett volna Elég Tarantino, tudta volna, hogy puska kellett volna.
0: Ez szép.
1: Egyébként 2026-ban ki az a hülye,
0: de most
1: aki határ átkelőn akar bármilyen hülyeséget. Tényleg, hogy ki az a hülye? Hát ott van a röntgen, ott van minden, nem, tehát ez már nem úgy működik, mint régen, hogy oda megy, és ha megtalálja a szemével, meg a kezével, akkor az megvan. Hát egyszerűen csak oda megy, átröntgenezi a kocsidat, és megvan minden.
0: De ezt használják mindenkinél? Vagy hogy
1: hát van, nem mindenkinek használják, nem tudom, hogy mindenkinek használják, nem tudom, hogy mi a protokoll erre, de hát ezért nem nagyon tudsz már úgy így ilyen határátkelőkön ember se csempésznek semmi. Hát hogyha gyanús, akkor már mennek, vizsgálják, kész, és már egyszerűen nincs értelme ennek.
0: Egyszerűen hívjuk már be valakit ezzel kapcsolatban.
1: Rendben,
0: hogy mi alapján választják ki, illetve mi az, hogy gyanús? Tehát, hogy az hogy néz ki a gyakorlatban az, hogy valami gyanús?
1: Ezt majd megkérdezzük egyébként, de nagyon gyanítom, hogy vannak erre ilyen fülesek. Szóval, hogy én gyanítom, hogy a nemzetbiztonság valamennyire azért dolgozik.
0: Aha, és akkor oda szólnak, hogy figyelj csak most.
1: Igen, hogy valahonnan füles kaptunk, innen, onnan lehet, hogy 5 fegyver éppen megpróbál, lehet, hogy valami lesz a csomagtartóban, úgy tudjuk, hogy valaki látott egy gyanús történést itt meg itt, és elindult a határ felé. Tehát én ilyenre tippelnék, hogy valószínűleg itt is inkább ilyen tipről van
0: de
1: szó.
0: De én mondjuk szerintem azt csinálnám, hogy csinálnék egy ilyen kamucsaládot, nem? Tehát, hogy valakinek szólnék, hogy jó, akkor te lesz a feleségem, odaütetem, te kiabálj egy gyerekkel, tehát hogy valami elterülés legyen azért, nem? Vagy én nem tudom, nem csempésztem még soha semmit sehova, de hogy így...
1: Hát jó, majd kipróbáljuk.
0: De az, jó, hát végül is a puding próbálja az evés.
1: Pálinka sosem elég.
0: Ha éppen úgy van. Oké, ez volt a lapszemle, mindenkinek jó olvasgatást kívánunk, és akkor Blue Cantrellen megyünk tovább. Nekem óriás kedvencem ez a dal, Hit 'em Up Style.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Óriás bólogatásokban vagyunk itt péntek reggel. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, ez a mega! Az itt a velünk Edzo. Lúpon a Dani.
0: Jó, hát ez ilyenkor hangosodik egyre jobban, mert hogy érkeznek a friss információk nálunk.
1: És egyébként jelenleg 18 fok van Szegeden, de jó meleg lesz, nem dőljön be senki.
0: Esni fog?
1: Nem.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
5: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információ látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
6: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
7: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
8: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
9: Új konyhát akarok, nincs vita.
10: Oké, de az ajtót is cseréljük.
9: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
10: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadorsz, nyilászárók a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
9: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
11: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca. Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
2: Ez reklám volt.
12: Kakaspörkölt illata lengi be a hétvégén Szeged Szent Mihályt. Holnap rendezik meg a hagyományos kakas főzőnapot a sportpályán. Csaknem 40 csapat jelentkezett, akik összesen 220 kg-nyi kész kakas húst kapnak a pörköltek elkészítésére. Ruzsa Roland szervező hozzátette, a gyerekeknek ingyenes ugrálóvárral készülnek. Az ebéd előtt élő zene, utána pedig retro diszkó várja a kilátogatókat.
13: Igazából a csapatok egyébként mindig bőven szoktak főzni, tehát én biztos vagyok abban, hogy a érdeklődés, kíváncsiskodó szemek hozzá fognak tudni majd jutni egy-egy adag pörkölthöz. Én is készülök egy jó nagy adag kakaspörkölten, ezért az arajárókat én szívesen vendégül is látom, hogyha meglátogatnak bennünket.
12: Rekordszámú, több mint 1500 új külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen a 2026-27-es tanévben. A 92 országból jelentkezett diákok közül a legtöbben kínai, török, koreai, pakisztáni, német, egyiptomi és iráni állampolgárok. A felvett külföldi hallgatók közül a legtöbben az általános orvosképzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. Jelentős azonban az érdeklődés a fogorvos és gyógyszerész képzés, valamint az üzleti tudományok alap- és mesterképzésein és a humán és társadalomtudományi képzések iránt is. A kormány tervei szerint két lépcsőben, október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy az előző kormánytól egy totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át. Ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el korábban tett vállalását a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és a NOKS munkatársak 25%-os béremelésére. És végül menet közben kiültek, majd felálltak egy személyautó ablakában fiatalok nagy kanizsán. Miközben az autó haladt, kitárták a karjukat, láthatóan mit sem törődve azzal, hogy akár egyetlen rossz mozdulat is súlyos balesethez vezethet. Valószínűleg menő videót akartak forgatni, ami végül összejött, de a kamera mögött rendőrök ültek, akik annyira nem tartották jó poénnak a mutatványt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat. Na, nézzük az utakat. Mi történik ott? Semmi.
1: Igazából, óra. Hogy mondjam, ez a teljesen szokásos minden.
0: Jó.
1: Semmi extra nem történik, ami le volt zárva tegnap, most is le van. A bevezető utak nyilván nem sokan elkezdenek megdurrani, és kb. Ennyi.
0: Köszönjük a figyelmet. Na, érkezzen a napindító zene. A, mit szoktál mondani?
1: Jaded?
0: Nem, a Lake Kovács, vagy mi?
1: Ja, Lake Kovács. Aerosmith-től jön egyébként. A Getzúnak nagy kedvence a Jaded.
0: Nagyon nagy.
1: Örülj, hogy benn maradt.
0: Puszilás. 8-ban 8. A napindító zene támogatása.

0: Ráj, de jó volt ez.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Ez Sakira, mindig jó egyébként.
0: Ez igaz, az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: No. Hát érkezik majd vendégünk 8 óra után, és streetballozni fogunk, illetve tömegsportolunk egy kicsikét.
1: Így van, Süli András lesz a vendégünk 8 óra után, a Chomsisnak az elnöke.
0: Elnök vezérigazgató.
1: Elnök vezérigazgató.
0: Elnök vezérigazgató.
1: Vezérigazgató, főigazgató.
0: Régebben ellentenger nagy volt, de aztán kinevezték. Na, szóval az a helyzet, hogy Daniel nem különösebben szeret az e-sportot.
1: Nem, hogy mondjam, ez pár éve volt igaz. Azóta egy kicsit
0: úgy fölülvizsgáltam
1: ezt az álláspontomat. Mert igazából nem az e-sporttal van a bajom. Rájöttem.
0: És azóta nézd a krikettet.
1: Azóta nézd a kriket fanatikus lettem az utóbbi évek. Nem, tehát hogy nem az e-sporttal van kifejezetten bajom, hanem
0: a túlárazással.
1: Az állami pénzzel az e-sportban. Szóval nekem inkább ezzel van probléma.
0: Sikerült
1: leszűkítenem igazából a problémámat. Nincs bajom azzal, hogyha valaki műveli, nincs bajom azzal, hogyha valaki szereti nézni. Szerintem sokkal nagyobb jelentőség van neki tulajdonítva, mint kint kellene. Tehát az, hogy hősökként szeretünk.
0: De ezt általánosságban vagy csak Magyarországra?
1: Mondom, nem, általánosságban mondom, szóval az, hogy hősökként dicsőítünk embereket, akik nagyokat rúgnak labdába, vagy nagyokat ütnek labdába, vagy gyorsan átúsznak egy medencét, szóval nekem ez önmagában értelmezhetetlen. És én nem érzem benne az, hogy az én nemzeti öntudatom attól erősödik, hogy valaki gyorsan úszta át a medencét.
0: Szóval igen, de abba gondolj bele, hogy én például nem tudok gyorsan átúszni a medencét. Tehát igen, az a férfi vagy nő, aki ott úszik, az helyettem is úszik.
1: Nem úszik helyettem, ő maga helyett úszik. Szóval, ez
0: maga első... helyett nem úszhat.
1: Nem, bocs. Ez a legnagyobb félreértés az e-sportnak szerintem. Mert aki az e-sportért rajong, azt mondja, hogy ez ilyen nemzeti egységi kovácsol minket, és igen, van közösség kovácsoló ereje az e-sportnak, én ezt nem tagadom. Nekem például nagyon tetszett most a VB lebonyolítása, mert alapvetően egy olyan környezetbe vitték el az Egyesült Államokba, ahol ez nem nemzeti sport. Tehát, hogy ez nem egy olyan népszerű, mint mondjuk akár csak Dél-Amerikában, vagy mondjuk Európában. Vagy Afrikában egyébként, mert a világon mindenhol ez a legnépszerűbb sport, ugye csak ott nem sikerült ez. És elvitték egy ilyen környezetbe, és az amerikaiak meg voltak döbbenve, hogy ennek milyen kultúrája van más országokban. És ugye annyian mentek oda, különböző helyekről, például Bostont, a skótok teljesen leuralták. Teljesen.
0: Kiitták.
1: És nem csak, és ez egy valós, ez egy tény, hogy elfogyott az alkohol Boston.
0: Pedig azért Boston fő van készülve.
1: Hát meg, nem kicsi, meg gondolom Bostonban is isznak.
0: A helyiek ott azért
1: fogyasztanak. De nem csak azt, hanem, hogy ott ugye nagyon sokáig voltak a skótok, aztán egy vagy másfél hétig, ugye, mert ott várták meg a következő fordulót, és valami oda sorsolták őket, tehát ők nagyon sok időt töltöttek egyébként ott, és az amerikaiak imádták. Én néztem a neten a reakciókat, a TikTokon is néztem ilyen reakció videókat, és az amerikaiak imádták, hogy ennyi nemzet ott van, mert ugye alapvetően Amerika az egy nagyon zárt közösség szerintem. Nagyon nem tekintenek ki a világból, tehát hogy az, hogy ők a világ első számú hatalma, ők azt úgy értelmezik, hogy másra nem is kell foglalkozni. Tehát ezért kezelik úgy mondjuk Európát, mint egy darab országot, amikor Európa nagyon sok országból áll.
0: Jó, de vannak trumpistákon kívül is amerikaiak.
1: Igen, ők is ilyen hülyék, ne aggódjál. Szóval nagyon kevés az amerikai, aki tényleg tudja, hogy más is létezik a világon rajtuk kívül, és ez most ilyen betekintést adott nekik, és rájöttek, hogy a világ többi része nem olyan rossz, mint ahogy mondjuk el akarják velük hitetni. Hogy ott is tök jó emberek. Tehát ilyen formában közösség kovácsoló ereje igenis van a sportnak. Én ezt nem tagadom. De az, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy van egy ember, aki föl kell, igen, és sokat áldoz érte. Én ezt nem mondom, hogy nem. Tehát az, hogy hajnalban fölkelsz, edzel, utána mész iskolába, délután edzel, megint csinálsz valamit, meg igen, rengeteg lemondás, elképesztő kitartás, akaraterő, és mindent el lehet mondani, de ő nem értem csinálja saját magáért. Tehát ezt nem mondja senki, hogy ő értem úszik. Saját magáért úszik. Az élsportnál nincs önzőbb dolog. Van önzőbb dolog, de nem, azt csak mondom, hogy által biztos, hogy van. De az élsportolóknál önzőbb. Nehogy azt mondd már, hogy Cristiano Ronaldo az Portugáliáért focizik. Fölrobban a feje annak a csávónak a saját egójától. Érted? Hát, hogyha valaki megnéz az utóbbi években a portugál válogatott teljesítményét...
0: Nézzétek a kamerát, Dönnek egyre több ér dagad a fején. Mondd tovább.
1: Most már kicsit kezdek úgy gesztikulálni, hogy tényleg, hogyha valaki alám vág egy bizonyos hangot, Na mindegy. De hogy tényleg, hogy a Portugáliának az utóbbi évek teljesítmény, vagy ezen a VB-n nyújtott teljesítmény, az egész ennek a majomnak az egójára szól. És hogyha valaki megnézte mondjuk a Netflixen a Cristiano Ronaldo nőjéről szóló dokumentumfilmet, ami eleve értelmezhetetlen, mert gyakorlatilag az, hogy attól lett híres, hogy a Cristiano Ronaldo méltóztatott vele egy ágyba bújni. Érted, hogy mit mond? Az a nő ennyitől híres. És lett a Netflixen egy dokumentumfilmje. És ott, hogyha látta valaki ezt a filmet, látta benne beszélni ezt a fiút, én komolyan nem tudom másnak hívni, mert döbbenet. Tehát ilyen. Az egész ember.
2: Ki az?
1: Na ez. Na pontosan ez a Ronaldo. Pontosan ez.
0: Úgyhogy elég durva vagy, hogy ilyeneket nézel. Hát, szóval az a baj, hogy maga az, amit hogy valaki celeb meg nem, tehát hogy ezeket a valakinek a valamit csinált valamikor valakivel
1: Berki
0: nem
1: Mazsi.
0: Tudjuk.
1: Nekem a másik a csúcs kedvencem ebbe a kategóriába. Berki Mazsi.
0: Nem tudom ki az.
1: A Berki Krisztiának volt a nője.
0: Há? Okay.
1: Ő is össze lett kaparva, ami kecskeméti vizéből, pékségből azt hiszem. Tehát, hogy, és mi tudjuk, hogy ki, érted? Mi tudjuk, hogy ki a Berki Mazsi. Vagy én legalábbis tudom. Meg, de nem, nagyon sokan tudják még, hogy ki a Berki Mazsi. Mert érted, ki a Rogán Cecília, meg a mitől Sarkakata. Érted, hogy ez abszurd. Tehát, hogy én azért ismerjek és szeressek valakit, és nézem a tévébe, mert valaki úgy gondolta, hogy fogja a kezét az utcán. Ez nevetséges, érted? Na mindegy, visszatérve a Ronaldóra, hogy... Bocsánat. Tényleg... Púlzusom emelkedik.
0: Nem, csináld, addig én iszok egy kávét. Igen.
1: Nekem általában, nem is a Ronaldóra visszatérve, vagy önmagában az élsportra visszatérve, szóval én nekem ez az általános vélek, de ez az én véleményem, és én ezt tartom, de semmi bajom azzal, hogyha valaki szereti, csak nem mondjuk azt mondom, hogy az értem úszik, nem értem úszik, saját magáért csinálja az egészet. Az ő karrierje. Ez egy karrierépítés.
0: Oké. Okay.
1: Ennyi.
0: Elfogadom.
1: Ez az egyik, és pont ezért mondom, hogy az állampénznek szerintem nincs helye a sportban. Abszolút nincsen. Semmi. Az, hogy az én adóforintom oda menjen, nem, az enyém, az mondjuk gyermekvédelemre menjen, meg igazából gyerekvédelmet akartam mondani, csak így hívják Magyarországon, mert a gyermek az olyan motoros szó, de na, gyerekvédelem, meg mondjuk menjen szociális munkásoknak, meg az egészségügyre. Ennyi.
0: Hát jó, Dani percét hallottuk, egyébként most 19 fok van és 31 lesz. Jön a Vamax.
3: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: My Heart, ő volt Iva Max itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega. Kaptunk egy SMS-t.
0: A fölsőtomos, de már kiegészítette.
1: Be kell olvasnom, jó? Dani, teljesen igazad van. Aki a medencében gyorsan úszik, annak ez a munkája. Fizetést kap érte. Nem tudja azt a munkát megcsinálni, amit én. Igaz, én se tudok gyorsan úszni. Judit, puszi, inkább zenéjünk. Jó.
0: Ugye, az idegesség elnyomja az embert, nem lehet.
1: De ezt majd mi eldöntjük.
0: Jó van.
1: Én de egyébként köszönöm szépen, igen, és erre ezekkel... még csak kiegészítésként, igen? Hogy én vagyok, amikor szidok egy tehetségkutatós, hogy oda megy, és hogy borzalmas hangja van, és akkor menjél oda, és állják ki te. Nem. Tehát ez a lényeg, hogy én nem megyek oda énekelni. Szóval, na, érted. Tehát ugyanez az a sportra is igaz.
0: Jó. Aztán lehet az, hogy... De ez, hogyha már ezt a példát mondod, az nem rossz, hogy én mondjuk én szeretnék úgy sportolni,
1: igen,
0: de egyszerűen fizikálisan nézi rám. Tehát, hogy én nem vagyok egy... Nem vagyok egy... Ezért
1: ki
0: szeretem...
1: Az nem megye dolgozni más.
0: Jó, de akkor legalább nézni hagyd nézessem, hogyha én
1: hát
0: azt szeretném.
1: Érted. Mondom, nekem értsd meg, hogy nincs bajom azzal, hogy valaki nézi.
0: Oké, nyugodjunk meg.
1: Az Isten, menj meg!
0: Jó, nyugodjunk
1: meg. Mit nem érted?
0: Oké, szóval, hogy... Szóval ezért szerettem bele az amerikai fociba egy kicsit, mert hogy ott mindenféle fajta népek, tehát magasugró vagy, tegyük föl.
1: Én nem.
0: Nem. De hogy mondjuk te szeretnél magasugró lenni, de 156 centi vagy, és 87 kiló, tehát gyakorlatilag...
1: Estimmel.
0: Micsoda?
1: Estimmel.
0: Szóval, de közben meg így szeretnél így valamit sportolni, de magas ugrás, hogy szimpatikus, de nem fogsz magas test ugrani ezzel a testalkattal bűtös életben sosa.
1: Igen.
0: És akkor az van, hogy az amerikai fociban meg így, aki tud nagyot rúgni, az is elfér ott, aki nagy darab, és közben föl tudja lökni másikat, aki gyorsan tud fogni, aki el tudja kapni, aki el tudja dobni. Szóval ez egy ilyen komplexebb dolog.
1: Igazából demográfiai lenyomat gyakorlatilag. Igen, már csak egy néni kéne oda.
0: Így van.
1: Mondjuk a ball bagbe, vagy nem tudom, hogy mondják ezt.
0: Ball bag. Hát nem, mondjuk a special teambe, mert ugye háromféle, van egy támadó, egy védő, meg van egy ilyen special team.
1: Na, a special teambe, még special egy mélyen, igen, hogy gyakorlatilag akkor úgy kéne összeállítani az NFL-nek a csapatait, ilyen mint egy reprezentatív jelleggel a közvéleménykutatásokat, nem, igen, hogy a teljes lenyomatot legyen.
0: Igen, legyen benne egy várandós nő is, meg
1: ha, úgy, hát minden, akkor legyen benne minden.
0: Legyen nagyon fiatal, idősebb.
1: Kéne valamennyi, ezért diplomás. Jó,
0: legyen szakállas, mit tudom.
1: Együtt itt lőkne meg az egész rendszer.
0: Valószínűleg tönkre is menne. Jó van, úgyhogy nagyjából ennyi. Én Buffalo szurkoló vagyok egyébként, úgyhogy azt majd minden egyes reggel, amikor lesz mérkőzés, ez a heti egy, akkor azt én be fogom mondani, ez ott 5:50-kor. Tehát, hogy nem fogok ezzel nyomasztani senkit, nem kell aggódni, hogy itt majd el fogom mondani mindenféle ilyen külföldi kifejezésekkel, hogy mi történt az éjszakai meccsen. Az végre nekem, megmondom.
1: Nekem mondhatsz bármilyen külföldi kifejezést.
0: Hát a Tyson te is ismered, nem?
1: Jó, de ennyi. Na.
0: Jó van, oké.
1: Jött még egy SMS, gyors beugrásom, Margó írt nekünk, hogy sziasztok. Dani, teljes mértékben egyetértek veled. Mi keresni valójában a mi adónknak a sportban, és főleg a futballban. Elég pénz lett már ott a tékozóval. Köszönjük szépen. Egyetértek, Margó, köszönöm.
0: Ennyi. Jó. Na, akkor ugorjunk arra, hogy ma is játszani fogunk, jó? A Neverincs játékunk pedig arról szól, hogy fel kell ismerni egy zenét. Ti fogjátok eldönteni azt, hogy a zenét vagy az ének sávot játsszuk le, és azt is, hogy ezt honnantól 10 másodpercet fogunk bejátszani belőle, és akkor lehet nyerni.
1: Így van, azt mondod, hogy zene 2-10-től kapsz abból a zenéből 10 másodpercet, és akkor kiderül, hogy eltaláltad-e, és hát természetesen egybefogadjuk el, szóval előadó és dalcím.
0: Jó, SMS számunkra kell nekünk írni, hogyha szeretnétek játszani, a mai szavunk pedig legyen az élsport.
1: Élsport. A jó? Mai szavunk az élsport, tehát ezt a szót küld el SMS-ben 0-30-290-9-88-88. A város pedig, hát ugye, ahogy az előbb elmondtuk, már a közlekedés szempontjából éledezik, de egyébként ma szerintem nem lesz annyira durva, mert péntek van, ott nézem, hogy a Szőregi út kezd egy kicsit beállni, a Szőregi csata emlékoszlop környékén lehet, hogy még tart.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszás.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies hallottuk itt a 88-ban. Szép öreget kívánunk mindenkinek. Oh, érkeznek folyamatosan az SMS-ek. Köszönjük szépen. Ági érkezik friss információkkal.
2: 18 fok van, de melegedni fog. Most már 19 egyébként már melegedett is. Jó idő lesz, nem kell kabát.
1: 31.
3: Támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
8: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
9: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
10: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyűi út 7. Stuxi.hu.
14: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
15: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
16: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
17: VLKR Kft.
16: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
18: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
4: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
19: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
20: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
21: Ez reklám volt.
22: A törökbecsei duzzasztó mű megépítése óta a legalacsonyabb volt a napokban a Tisza vízállása. Hétfőn 43 cm-t mértek a szegedi szakaszon. Kozák Péter, az Ati vízig igazgatója hozzátette, a Tisza nagyvízi vízhozama több mint 80-szor akkora szokott lenni, mint a mostani. Szegedi házi gyermekorvos kapott országos szakmai feladatot. Rósa Ágnest bízta meg az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, hogy

0: Köszönjük szépen.
1: Igen. Dumaszéknél az autópálya felhajtón baleset történt. Kisebb torlódás majd várható, ezt Gabi küldte nekünk, köszi.
0: Oké, és akkor itt van velünk Niki a vonalban, a Tempó Taxitól. Háló, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! A Széchenyi tér felújítása kapcsán még mindig elég nagy a káosz a belváros környékén. Figyeljük a kihelyezett táblákat, mert a haladás függvényében változtatnak a lezárások. A Tamásvári körút és a Derkovics fasor sarkán sávelhúzás lassítja a városba érkezőket. A Szilléri sugárút és a Hajós utca sarkán is forgalmi rendváltozás van érvényben. A Hajós utcából csak balra lehet kanyarodni a Szilléri sugárútra. A Jósika utca vízvezeték rekonstrukciója a Gogol utca és a Kávária sugárút közötti szakaszon folytatódik. Forgalomkorlátozások mellett, úgy mint a Szent Ferenc utcában a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca közötti szakaszon, ahol szintén a vízmű dolgozik. Váltóhiba miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat Szeged nagy állomás és Szatymasz között. Indulás előtt érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Balesetmentes is jó utat kíván a Tempó Taxi csapata.
3: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Na kérem szépen, nem elfelejteni az élsport szót elküldeni nekünk SMS-ben, hogyha szeretnétek játszani.
1: 0-30-299-88-88 zenefelismerés lesz, jöhetnek az SMS-ek, tehát élsport. Ennyit kell küldeni.
0: Az Imagine Dragons jön, ez a Bones itt a 88-ban. 88!

0: Szép öreget kívánunk mindenkinek. Ez jó itt reggelt. A Rádió 88.
1: Benne az űrlet reggel.
0: Ez meg a... Na kérem, alássam.
1: Szia Gedzó,
0: hello.
1: Szia Ági,
0: hello,
1: szia
0: Dani, közlekedő. Hello mindenkinek.
1: Szia útonlevő.
0: És hello István, mert hogy itt van velünk a játékos a vonalban. Hello, hello.
2: Hello.
0: Hello! Na kérek szépen, neve nincs, a jó neve nincs játék második etapjához érkeztünk. Kérem szépen, a kérdés az, hogy ugye hallani fogsz majd vagy zenét, vagy éneket. Melyiket szeretnéd hallani?
2: Éneket
0: szeretnéd. Az éneket
2: hallani.
0: Szeretnéd, akkor innen kilövöm a kíséret nevezeti mutatványt. És akkor 3 perc, 23 másodperc maga a dal. Valahova, hova pozícionáljuk ezt a dolgot?
2: Hát a közepére.
0: Az mit jelent?
1: Hát ez így nem
0: hát valamit mondjál azért, hogy...
2: 1.35.
1: Nem tudok a kollega számolva, amit mondjál.
0: 1.35?
2: Igen.
0: Oké, okay, várj, ide belövöm. Oké, okay. Na kérem szépen. Na akkor ezt lejjebb halkítom. És akkor figyelj, már is érkezik az ének. Ez pedig így hangzik, hogy...

0: mint április elején.
1: Kicsit több volt, mint 10 másodperc, na meg vagyunk?
2: Igen.
3: Na, hát azért, hogy mondjam, mázlista volt a választás.
1: Telibe húztad a bokát.
3: Telibe behúztad a bokát.
1: Na ki volt ő, és mi a dal címe?
2: Rózsa Magdi.
1: Így van?
3: Igen. Vajon mi lehet a dal címe?
1: Dal címét is elmondta.
3: Hétszer mondta el.
2: Tavasz elején.
1: Mi van tavasz elején? Milyen hónap?
3: Milyenek az elején?
2: Április.
1: Így is van, jó, meg vagyunk akkor. Várj, és akkor bejátszok ebből még egy kicsit itt, hogy ez így néz ki. Ugye, mert itt a Magdén, nézd meg. Na. Ez tökéletes választás volt egyébként, mert hogy az van, hogy mindjárt kiveszem innen a kíséretet, hogy ha mondjuk 1 perc 5-höz kéred, akkor semmit nem hallgattál volna ebből, ugyanis a részben zene van, úgyhogy...
2: Hát ez lottó.
1: Ez így van, ez teljes mértékben lutri, de tudtad az előadót és a szám címe is megvolt, úgyhogy a Mogyi csomag, illetve a rádiós nyeremény is a tiéd, maradj vonalba, és akkor mindjárt megbeszéljük, hogy hogy is fog ez kinézni gyakorlatban. Köszönjük szépen, hogy játszottál velünk ma reggel.
3: Köszönjük, gratulálom.
1: Na hát ennyire egyszerű ez, jó? Úgyhogy holnap is játszunk. Holnap nem játszunk. Mi van? Péntek van. Majd hétfőn maximum.
3: Jó, és egy gyors közlekedés.
1: Na.
3: Nem csak mondom, hogy a Szőregi út az szokásos kezd beállni, tehát a Szegedre bevezető utak kezdenek egy kicsit beállni. Nyilván az Algyai út és nyilván a Bajai út is, és az új híd is, ahogy az lenni szokott egyébként, úgyhogy hát igen, kezdődik a reggeli torlódás, a Székesor pedig off.
1: Csak óvatosan az utakon.
3: Gatya, igen.
1: Jönnek pitbullék.
4: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.
5: Has for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Feel This Moment, itt a 88-ban. Szép öreget kívánunk mindenkinek. Nos, Süli András érkezik majd hozzánk, ha minden jól megy 8 óra után, hiszen holnap streetballozás van. Na és akkor kanyarodjunk rá egy picit.
1: A ligetben. Az ötödik alkalommal rendezik
0: így
1: meg
0: van.
1: Majd ezt,
0: igen. És akkor kanyarodjunk rá egy picit a tömegsportos történetekre.
1: Igen.
0: Kanyarodjunk az e-sporttól, mert itt... Na mindegy is. Szóval, hogy te mit sportoltál ilyen kölökként, amikor...
1: Én sok minden sportoltam egyébként.
0: Na, mesélj.
1: Szerintem a legelső az talán... Elmentem karatézni, talán nagyon, ott még tényleg pici voltam, azt nem csináltam utána. Gyakorlatilag mindegyiket abba hagytam, tehát ebből látszik, hogy nem vagyok élsportoló. De röplabdáztam, azt csináltam talán a legtovább, akkor vízilabdáztam pár évig, de ott labdát nem, tehát én az alapozási szakaszba kerültem bele, ott 2 évig úszni kellett volna, úgyhogy abból 1,5 évet úsztam, nem mondom, az ott nekem elég volt. Mondom, a röplabdát csináltam a legtovább, akkor egy-két küzdősportba, hogy bele így elmentem pár edzésre, azt mondjuk meg, és akkor ilyen 6, vagy most lesz már 7 éve, hogy ilyen funkcionális edzés, meg ilyen edzőtermi edzést csinálok. Tehát, hogy próbálok egyébként így formában adni, mobilizálni, stb.
0: Tehát hogy ilyen edzésekre jártál le? Tehát, hogy gyakorlatilag nem... Tehát ilyen, mint a streetball, így nem jártál le így.
1: De lejártunk a ligetbe is streetballozni például a kollégáimmal. Akkor meg ezért volt egy ilyen baráti társaság, még amikor a Szote klubot csináltuk, és akkor ott ilyen Kecskebét és Sanyival, meg a Szöszivel, meg a Ötvös Marcival, stb. Ott jártunk le a ligetbe.
0: Volt ilyen gengelés, ami...
1: Persze, nekem, még egyszer mondom, nekem nem a sporttal van bajom, szóval én sportolok rendszeresen. Minden héten megyek, 3-4-szer lemegyek edzeni, úgyhogy én ebbe teljes mértékben hiszek. A tömegsportban meg pláne hiszek. Szóval az nekem egy olyan dolog, hogy igen, azt kell csinálni, azt kell támogatni, afelé kell menni. Tehát az emberek egészsége, a tömegek egészsége szerintem sokkal előbbre való. Szerintem. Ez az én véleményem. És nagyon sok vonatkozása van ennek egyébként, hogy miért gondolom ezt. Az egyik például az általános egészségügyi állapota az országnak, ahogy így olvasom a statisztikákból, meg különböző podcasteket hallgatok, az nem jó. Tehát, hogy abszolút nem jó.
0: Nagyon sok többet kellene mozognunk.
1: Sokkal többet kellene mozogni, és sokkal tudatosabban kellene élni szerintem, de abszolút elfogadom, sőt nem, hogy elfogadom, hanem tudom, hogy ez baromi nehéz. Mert az, hogy te egészségesen éljél, az szerintem költséges. És biztos vagyok benne, hogy nagyon...
0: Már hát idő. Tehát, hogy edzeni is, most gondolj bele, akinek van, mit tudom én, nem tudom, 3 gyereke, és akkor az egyiket viszed ide, oda viszed, az egyik hegedű órára megy, a másik éppen valami nem tudom hova, úszásra viszed, és akkor ezt összehangolni, hogy még te úgy, hogy még dolgozol is, és mellette még te tudjál sportolásra szakítani legalább 1-2-1,5 órát, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy ez a sportolás, ez egy óra alatt lesz, vagy 40 perces mozgásra. Igen, ám csak ahhoz valószínűleg föl kell vegye egy másik kosztümöt, tehát hogy így a legalább egy ilyen mozgást, utána azért le kell tusoljál, ha nem akarsz rettenetes büdös lenni. Tehát, hogy azért
1: van, tehát ez tényes való.
0: Ez nem tud elkerülni.
1: Ez egyébként idő, ez így van. Ráadásul nem csak időről beszélünk, hanem ezzel a másik nagy probléma az, hogy szerintem, amikor valaki napról napra él, és nagyon sok olyan család van sajnos az országban, akik napról napra, tényleg egyszerűen nem tudsz erre energiát szánni, hogy te még az egészségedre is úgy figyeljél, hogy miközben 3 műszakban dolgozol valahol, meg utána még válasz egy plusz munkát, meg még egy harmadikat, hogy közben te még lemenjél reggel 4-re vagy 5-re edzeni, hogy utána hazaérjél addigra, amire a gyereket mondjuk készíteni kell föl az iskolára. Szóval tényleg ez elképesztően nehéz. Tényleg ez én nem tudom, és abszolút belátom, hogy biztos vannak olyan élethelyzetek, sőt szerintem rengeteg olyan élethelyzet van, amikor ez egyszerűen nem kivitelezhető. Ez így van. Tehát ez és alapvetően ez nem jó, mert hogyha belegondolsz hosszú távon, ez, ha tényleg ilyen, már ilyen magasok vonatkozásait nézed a dolognak, akkor az egészségügyi rendszert is borzalmasan leterheli a rossz egészségügyi állapot, ami egyébként még abban a korban kezdődik, amikor ennek nincs semmi tünete. Tehát az, ahogy most élsz, az egyébként 20-30 év múlva fog számítani igazán. És az, hogy mondjuk 20-30 év múlva már mondjuk nem vagy képes az önellátásra, vagy mondjuk az életminőséged annyira romlik, hogy nem tudod bekötni a cipődet, az egyébként szerintem most kezdődik valahol.
0: Igen, hát
1: ennek a megelőzése.
0: Ugye azt látom, hogy a finneknél volt egy ilyen dolog, a 70-es évek környékén járunk, és akkor kitalálták azt, hogy egy picit azért kellene mondani, hogy mindenki nagyon gatya volt, és akkor azt történt, hogy mondták, hogy jó, akkor munkahelyen nem lehet cigarettázni, munkahelyen biciklivel nem volna baj, és levitték az egészséges ételeknek, zöldségek, gyümölcsöknek az áfáját.
1: Igen.
0: És akkor ez, és ez most arra ért be? Tehát ez egy 50 éves projekt volt, és akkor most van az, hogy, hogy ott, igen, finneknél.
1: De a finnek mondjuk mindenben előre gondolkoznak, szóval nekünk is lehet, hogy ezt kéne megtanulni, vagy, vagy például az itteni kormányoknak végre, hogy, hogy valószínűleg ciklusokon átívelően kéne bizonyos kérdésekről gondolkozni. Tehát mondjuk az, hogy hogyan állítod össze a költségvetést, az igen, az az adott ciklusnak a dolga. De az, hogy például népegészségügyi kérdésekben 4-5 évre leszűkíteni a te elképzeléseidet, az nem jó. Tehát, hogy ennek kéne lenni egy olyan egységes vonalnak, amit a következő kormányzat is, például, hogyha a kormányzatot lecserélik, akkor a következő kormányzat is tud képviselni, mert ő is benne volt abba, hogy ezt a rendszert már így indítsák el. Tehát, hogy van egy ilyen közmegegyezés valamilyen irányba.
0: Jó, témával kapcsolatban jött nekem SMS-ek 0-32-99-88-88, hamarosan pedig majd érkezik vendégünk, és most pedig jön a Midnight.

0: voltak a Nikkelbe, itt a 88-ban, ez az őrület reggel, ez a mega.
1: Tápén a Szirom és a Szikla utca sarkán ég egy ház. Tűzoltók, mentők, rendőrök nagy erőkkel vonultak föl, oltják, nem járható az útszakasz, ezt szomszéd írta nekünk, köszönjük. Tehát Szirom utca, Szikla utca sarkán ég egy ház, abszolút járhatatlan az útszakasz, ez Tápén van.
0: Hely, ott óvatosan. Jó, ezt SMS-ben kaptuk egyébként. 20 fok van, és ma körülbelül 31 lesz. Ági érkezik a friss infókkal.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
2: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
5: Támogatja az investmap.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
9: A szemetes kukából egy kartondobozból mentettek ki két macskát a múlt héten. A kisállatok most a szegedi cicamentőknél vannak. Az egyesületnél egyébként jelenleg is telt ház van, csak nem 50 kisállat vár új szerető családjára. Szili Éva egyesületi elnök a gazdik mellett önkéntesek segítségére is számít, mert mostanában több állattól szabadulnak meg a felelőtlen tulajdonosok, mint amennyivel ők elbírnak.
10: Gyönyörű egészségesek, teszteltettük őket, negatív cifertesztjük van, megkapták a védőoltásaikat, és majd ők is aztán felállnak a gazdikereső sorba, de azért ilyen eset még nem volt, hogy külnőtt tyúka legyen kartondobozva, kukába rakva. Egyszerűen nem tudom odaélni az embereknek a hozzáállását.
9: Hétfőn megkezdődött a Klapka utca felújítása Susán város részben Hódmezővásárhelyen. Az út teljes hosszában új burkolatot kap az idei 11 útszakaszt megcélzó felújítási hullámban. A héten pedig elkezdődött a Reketje utca megújítása is. A Hood Press azt írta, hogy a városrészt érintően a közeljövőben is számítani lehet munkálatokra a Püspök utcában. A város önerőből hajtja végre a fejlesztéseket, csak a Klapka utcára 12 millió forintot költöttek. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítőkutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítőkutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító, speciálisan képzett állatok. Ezért már jelenleg is több területen, így például az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében is eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. És miközben mi még javában élveznénk a nyár utolsó napsugarait, van, ahol már a karácsonyra készülnek. A londoni Liberty üzletház ugyanis már augusztus elején piacra dobta idei ünnepi kollekcióját. Az áruház nem apróztál a dolgot, a negyedik emeletet teljes egészében a karácsonynak szentelték. Karácsonyi díszek, ünnepi dekorációk és mindenféle csillogó kellék várja a vásárlókat, közben odakint még bőven nyári hangulat uralkodik. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az infókat. Szóval, Tápén mi történt?
1: Tápén a Szikla utca és a Szirom utca sarkán ég egy ház, tűzoltók, mentők vonultak föl rendőrökkel. Ott az útszakasz az járhatatlan.
0: Oké, korábbról még volt valamink, ugye?
1: Hát, ugye a bevezető szakaszok a torlódás alakul.
0: Igen, Domaszéknél az autópálya felhajtón történt egy baleset, ezt még Gabi írta nekünk korábban. Ott kisebb torlódás várható. Jó? Ezeket
1: tudjuk. A szokásos Székelysor beállva, új híd és Agyői út és Szőregi út.
0: Sok autó mindenütt.
1: Ez történik.
0: Jó, ezen kívül, hogyha bármi van, akkor 0-32-99-88-88. Köszi, jó utat!
3: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: És akkor megérkezett már vendégünk, hamarosan vele folytatjuk.
1: Süli Andrással fogunk beszélgetni, de előtte jöjjön Teddy Swims és a Mr. Know It All.
0: Oh, 8 óra 1 perc van, jó reggelt!

0: Andele, ahogy a németek mondják, vagy nem tudom. Sziát, hallottuk itt a 88-ban, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, ez a Mega, szia Gedzó, szia Ági, és szia Südi Bandi.
0: Hello!
2: Sziasztok, fiúk, jó reggelt kívánok!
0: Hello, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. A Csomszisz, én azt mondtam, hogy elnök vezérigazgatója vagy. Mi a pontos titulusod neked?
2: Fővezérigazgató. Vezérigazgató nélkül az elnök.
0: Az elnök, elnök. Elnök.
2: Igen.
0: Oké. Okay. Mert mondtam, hogy ellentenger nagyból lett, aztán átnevezve, de azt végül is így elnök.
2: Hát miután így elapadt a Tisza, mármint, hogy a folyónk, innentől kezdve tudod.
0: Hát igen, így már nehéz ellentengernagynak lenni.
1: Ellenfolyónagy.
0: Folyónagy. Oké, okay, holnap streetball, de még mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit tömegsportoljunk.
2: Oké. Okay.
0: Mert a Csomszisz az gyakorlatilag ezt hivatott.
1: Az a kérdés, hogy most olvasgatom rólatok, mert azért próbál készülni, én egyébként egy nagyon ilyen lelkismertes gyerek vagyok, még ha nem is úgy nézek ki, és akkor Csongrád Csanád vármegyei, hogy most kiszedtétek a névből a vármegyét?
2: Nem.
1: Vagy maradt benne?
2: Minden maradt úgy, hogy Csongrád megyei szabadidős sportszövetség.
0: Kész pont.
1: Jó, ennyi,
2: igen,
1: kész.
2: Persze.
1: Jó, oké, okay, megnyugodtam. Mehetünk tovább. Zene.
0: Szóval, ez nálatok hogy néz ki? Tehát, hogy csak hogyha még valaki az életében nem hallott volna a Csomszisról, akkor mondjál már valaki két mondatot.
2: Hát nyilván ez egy nagyon régi történet, tehát több mint 30 éves szervezetről beszélünk, ami nagyon sok átalakuláson ment keresztül. Én személyesen több mint 10 éve dolgozom ennél a szervezetnél. Rengeteg tagszervezetet segítünk, egy ilyen erjőszervezetként segítkezünk nekik, lobbizunk értük, ott vagyunk különböző eseményeiken. Nyilván ők önállóan működnek, mi is, ugye 2004-ben módosított a sporttörvényt, és azóta, mint költségvetési szerv megszűnt a Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség, meg mint minden megyei Szabadidősport Szövetség. Ugyanúgy mi is, mint egy másik egyesület vagy civil szervezet adományokból, pályázatokból, támogatásokból tartjuk fenn magunkat. És hát amellett, hogy segítkezünk és egy ernyőszervezetként ott vagyunk több mint 30 tagszervezet mellett a megyei szinten, vannak természetesen saját rendezvényeink, és én, amikor átvettem ezt a szövetséget, akkor két dolgot tűztem ki célul. Az egyik az, hogy valamilyen reformon keresztül próbáljuk meg minél több alkalommal is rendszeresen megmozgatni a lakosságot. Ez egy 2015-ben elindult fit és egészséges nemzetértárt kapus programon keresztül, 6 éven keresztül ment, ott a Covid csukta be nekünk igazából a kaput. De igazából az megadta azt az alapot, ami most talán lehet, hogy folytatódni fog a következő évektől, hiszen azt látjuk, hogy gyakorlatilag a szabadidősportra, aktív sportolásra, egészségfejlesztésre nagyon kevés támogatás jutott az elmúlt években, évtizedekben, vagy inkább nem az a támogatás, hanem figyelem. Uh-huh. És szakértelem. És nem történtek meg megfelelően a szakemberképzések sem, mi ezt látjuk, és bízunk benne, hogy most egy új korszak kezdődik majd a következő időszakban. Tehát ez volt az egyik célunk, hogy rendszeres testmozgás programon keresztül szólítsuk meg a lakosságot, ha lehetőleg nyilván díjmentesen, ingyenesen vagy kedvezményes lehetőségekkel, illetve vigyünk olyan programokat, amelyeknek vannak alapjai, akár a 80-as, akár a 90-es évekből. Én is sportos családból jöttem, láttam, hogy minek milyen alapjai voltak az elmúlt évtizedekben, és mennyire voltak népszerűek a lakosság körében, és aztán eltűntek valamilyen.
1: Bocsánat, de itt most mire gondolsz? Tehát milyen alapokra gondoljunk, mert ez most én így nem értem.
2: A sportos alapot?
1: Nem, a sportos alapot. Ja, hogy a sportos alapot.
2: Sportos alapot. Igen, igen, igen. Nyilván itt voltak olyan rendezvények, amelyek ilyen-olyan oknál fogva ugye elhaltak. Mi ezeket próbáljuk meg egyébként újra gondolni, újra tervezni. Így lett például a Swimmer Run, ugye kihasználtuk azt, hogy a Matyér átment 2019-ben egy infrastruktúra fejlesztésen, és ott kiemelték, hogy a szabadidősportnak nagyobb területet szeretnének adni. Mi így kerültünk oda ezzel az úszás-futás programunkkal, ami most már 5 éve zajlik, töretlenül 5-600 fővel, és ugyanígy ott a streetball is, hiszen a 2000-es években, amikor még anno a Szedeák fölkerült az A csoportba, mint Szóle Szedeák néven, nem tudom, emlékeztetek rá, és akkor
0: nyilván
2: a színes bőrű játékosok megjelentek a Kárász utcán, tehát akkor hatalmas jamborik voltak bent a belvárosban, és aztán ez eltűnt. És amikor valami új programot kerestünk, hogy újra kellene éleszteni, és újra gondolni, akkor jött például a streetball, és akkor most ide kanyarodtunk.
0: Ja, szóval, hogy én ezeken a streetballokon, amik voltak 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt lassan, azokon én még játszottam. Még nem tudom, hogy nem látszik, hogy tudok egy kosárlabdával bármit
1: is. Az, hogy 20-30 éves sportoltál, azt elhiszem.
2: De várja, de ezt mind elhisszük. Egyébként is a kosárlabda kötődésed az megvan, azt tudom.
0: Igen.
2: Illetve hát a korodbeliek, meg az én korombeliek azért ott vannak ezeken a rendezvényeken.
0: Igen, hát én voltam tavaly nem, de tavaly előtt voltam, azt hiszem. És egy, hát mint hogyha így nem tudom, így hogyha ugyanebben ez a Ctrl-C, Ctrl-V áthelyeztük volna, nyilván mindenkinek kicsit összebb a szakállal.
2: Újra kell olajozni a térdeket,
0: igen, igen, tehát több a kiegészítő. Igen. Tehát ilyen térdvédő és egyéb milyen izgalmak. Hát,
1: meg a fájdalomcsíkből, hogy a sportkrém, nem? Igen,
2: annak az illata, tudod, már egyből az meg csak mielőtt elkezdődne a rendezvény.
0: Na, szóval, de hogy ugyanazok az arcok voltak ott, és mondta, gyerekek, ez tökéletes hibátlan. De hogy meg közben vannak fiatalok is, mert hogy a Szadáknál is van utánpótlás, szóval, hogy itt azért ez elég vegyes. És akkor az ilyen korosztályokra bontva lesz? Hogy fog,
1: igen, pont ez volt a kérdés, hogy ez lett volna a kérdésem, az, hogy a ti korosztályotok megjelenik, vagy a mi korosztályunk megjelenik, az oké, mert hogy volt egy ilyen általános szegedi élményünk ezzel kapcsolatban, de hogy egyébként maga a streetball, mint műfaj, ugye ez a kosárlabdának egy alfaja gyakorlatilag.
2: Hát egy butított
1: verziója, hát ilyen utcai verziója, hogy erre egyébként ugyanúgy jelentkeznek fiatalok is, tehát hogy ez van a körükben is ennek.
2: Igen, a másik, amit mindig kérdeznek, hogy honnan jött az ötlet, hogy most megint streetball, meg honnan jönnek ezek az ötletek. Azt, hogy nyilván nyitott szemmel járok én is, mint szabadidős sportban dolgozó szakember, figyelem, hogy a lakosságnak mire van igénye. Azért az elmúlt években, évtizedekben rengeteg infrastruktúra fejlesztés zajlott, nem csak indoor, hanem szabadtéri parkok tekintetében is, és azt láttam, hogy rengetegen járnak ki, például az Újszegedi Ligetbe, a streetball pályára. Gyerekek, olyan élet zajlik ott egyébként, mellette, főleg a nyáron.
1: Így van.
2: Délutánonként, és egészen ugye van éjszakai megvilágítás, igen, is, tehát igen. Egész estig pattog a labda.
1: És most ugye nemrég kibővítették még ilyen gördeszka pályára, meg gőkori pályára, ott ilyen hatalmas, hát ahogy ti mondtak, ilyen dzsemborik szoktak lenni, és ez egész héten megy, tehát hogy délelőtt elindul, így és van. Akkor a legnagyobb melegből ott egy kicsit kikopnak, és utána éjszakáig megy a streetball, meg a minden. Nagyon jó egyébként Ligetben. Ja, te nem jársz arra?
0: Nem.
2: Nem mondjuk nem csak a Liget, tehát azért vannak más felületek.
1: Jó, én máshol nem járok, mert én ott lakom. Szóval több ezeket mindegy. Azt hittem, hogy csak a Liget.
0: A Ligetben lakik egy sátorba, férfi.
1: Tudod, milyen szép platán van fölött?
2: Azért van elhúzva a múlcs annyiszor, tehát szerintem az a takarózó, hogy látom, abba bújsz bele. Vagy
1: nem, hát reggel valahogy ki kell jöjjek onnan. De este magamra húzom, kész. Hát.
0: Sőt, tehát a streetballnak van a 3x3-as kosárlabda is, ami már gyakorlatilag már olimpiai sporták.
2: Tehát, így van, azt a Magyar Kosárlabda Szövetség koordinálja, tehát hogy nyilván nem akartunk még abba a cipőbe belépni, mert ott azért különböző követelményeknek kell megfelelni. Mi egy kicsit szabadabban gondoljuk ezeket a dolgokat.
0: Tökéletes. Na jó, akkor ezzel jövünk vissza mindjárt részletekkel kapcsolatban. Jön a spanom.
1: A dzsurló.
3: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire nem csalódtál nagyon soha senkivel. Üljünk le, beszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is én nyílok ki.

0: Viva Jude, ez volt a Spanom itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: A vendégünk pedig Süli András, a Chomsis elnöke.
2: Hello,
3: Bandi. Hello, jó reggelt még egyszer.
1: És lesz 5. Streetball.
3: Így van. Jubileumi, kis jubileumi.
0: Jubliuma.
1: Jubliuma, igen, jubili, a Ligetben lesz szombaton. Jubili, jubili. Ez a rendezvény, és erről beszélgetünk most éppen.
0: No! Még elméletileg, hogyha valakinek most így eszembe jut, hogy hé, hát nekem van két spanom, hogy visszaoptáljuk az előző
3: csundló. Három spanom.
0: Van kettő, ne várjál, van kettő, aki tud kosarazni, meg van egy harmadik,
3: jó,
0: aki...
3: Okay, úgy igen, úgy kijön a matek.
0: És akkor még így jelentkeznék erre, tudnak
3: simán,
0: még erre?
3: Simán, évfélig. Nyilván ugye pont ez a lényege, ez a üzenete ezeknek az általunk kezdeményezett non-profit termékeknek vagy rendezvényeknek, hogy az lakosság igényeit azért kiszolgáljuk ebbe a szempontból. Utolsó pillanatig lehet nevezni, nagyon kedvezményes áron lehet nevezni, és rengeteg mindent pakolunk egyébként a rendezvény mellé, hogy mindenki jól érezze magát. Egyébként profi játékvezetés lesz, Magyar Kosárlabda Szövetség Csongrád megyei ágazatának a játékvezetői lesznek majd kint, ahogy az előző években is. Ugye a tavalyi évben történt egy kisebb pálya rekonstrukciót, megkerestük Szegedváros önkormányzatát, és egyből nyitottak voltak arra, hogy egy picit frissítsük fel a több mint 10 éves streetball pályát. Kapott egy új festést, Szegedváros színeinek megfelelően vannak beszínezve például a különböző területek, tehát a világos kék és a fehér szín megjelenik. Mindig probléma volt, hogy hanyas pályán játszanak a csapatok, soha nem volt ugye felszámozva, beszámozva, ezt is megcsináltattuk, kicserélhettük a palánkot, ilyen nagyon kis szűk kis palánkok voltak, nem lehetett ilyen lepattanókat dobálni rá, úgyhogy a palánkot is lecserélték, úgyhogy ezt utólag is nagyon szépen köszönjük. Tavaly volt egyébként a úgymond pályaavató, úgyhogy most már ennyire profi pályán fognak zajlani a különböző csoportküzdelmek.
1: És mennyire veszik komolyan egyébként a bírók a szabálytalanságokat?
3: Hát nagyon.
1: Hát akkor var minden van.
3: Annyira nem, de drónozunk föl. Az a minimum.
1: Az egyébként jó, streetballnál az logikusabb, igen.
3: De igen, mikor arra emlékszem, tisztán emlékszem, hogy amikor 5 évvel ezelőtt az elsőt rendeztük, akkor kicsavarta a Csongrád megyei kosárlabda szövetségnek az egyik vezetője kezéből a mikrofont, hogy akkor most eligazítás van.
1: Vigyázz,
3: így van. És akkor szépen ott
0: elmondta a szabályokat,
3: mindenki figyelt, mindenki csöndbe volt. Úgyhogy
0: rend van,
3: szigor van. Amellett meg ugye jönnek a jobbnál jobb zenék, DJ Biggie Boy, ott lesz velünk
1: várjál,
3: majd.
1: Várjál.
0: Most akkor Biggie Boy lesz, vagy a jó zenék lesznek?
1: Nem mindegy. Figyelj, kettő, egy ilyen nincs.
3: Mind a kettő.
1: Ezek így kioltják egymást.
0: Buszilunk, Biggie. Szóval akkor lesz zen. Tehát ahogy ez egy streetball annak idején volt, legalábbis a már aki emlékszik rá, hogy ott a 90-es évek végén ez hogy nézett ki gyakorlatban. Én gondolom azért az is sokat segít, mondjuk akár a kosárlabda esetében, hogy mondjuk már a jó internetek segítségével, egy League Pass-szel az ember tudja nézni mondjuk az NBA-t, tudja nézni az európai kosárlabdát is akár streamingen keresztül, tehát hogy ez is vonzó lehet, mert mi annak idején, amikor ezt így néztük, akkor volt valakinek valahol egy szatej, vagy valami pro héten adtak valamit, 90 nem tudom mikor, és akkor ott néztük, vagy fölvette videóra. Hát az már nagyon-nagyon megfejtés volt, és akkor esetleg még valami sporthírekbe befért az, hogy mondjuk nyert a Chicago Bulls valamit, akkor busz. Már meg voltunk őrülve, most meg így tényleg bekapcsolom, és meg tudom nézni 6 féle kameraállásból, hogyha szeretném az összes mérkőzést, és hát azért lássuk be, az NBA-ben 82 meccs az alapszakasz, tehát ott azért van mit nézni.
3: Nyilván hát eladhatóbb lett egyébként minden, a videó és kameratechnikának köszönhetően, de nem kellett egyébként azért annyira a tengeren túlig átmenni, mert elég volt szerintem bekapcsolni a Belgrád egyet, mert ugye a szerbeknél ugye jóval előrébb jár, és jóval nagyobb alapjai vannak ennek a kosárlabda műfajnak.
0: Egy jó Dragan Petrovics.
1: Néha nézek ott meccseket, már úgy értem, hogy nem a meccset nézem, hanem
3: meg a hangulatot.
1: A hangulatot, az valami elképesztő. Tehát hát ugyanúgy fölgyújtják a lelátót, mint itt nálunk a legdurvább NBA-1-es foci meccseken. Kegyetlen, nagyon durva. Hát megkérdezték, hogy hívják, hogy Jokic? Igen, NBA-ben játszik, és a szerb játékos, és akkor megkérdezték tőle, hogy hát el tudjátok képzelni az amerikai stadionban milyen hangulatot, hajrá, egyik, ne hagyd magad másik, tehát körülbelül ez volt, és utána azt mondta a sportkört egyén, hát ez valami elképesztő hangulat volt, és így megkérdezte a Jokicot, hogy mit szólsz hozzá, hogy milyen volt ez a hangulat, azt mondja, hát nekem semmi volt, én szerb vagyok, és így ment tovább. És tényleg igaz, és utána egy nagy bevágások, ahogy ott mennek ezek a dolgok, elképesztő. Hát ott teljesen más kultúrájával ennek.
0: Hogyne. Jó van, és akkor ilyenkor jönnek családoktól mindent, tehát ugye ez egy, hogy fog kinézni a program, mikor igen, kezdtek?
3: Ez azért kinövi magát, de ugye a nap közepére végére, 9 óra 30 perckor kezdődnek majd a meccsek, ugye elosztjuk ott a csoportok. Nagyon sok fajta kategória van fönt egyébként az oldalunkon, a nevezési felületen, nem kell tőle megijedni, a végén leredukáljuk kettőre.
1: Nyertesre meg vesztesre. Ez lesz a kettő.
3: Nem, mondjuk legyen három, mert ugye ott van az utánpótláskorúaknak a csoportja, illetve vannak a nagyon profik, meg a kicsit profik, tehát nem akarunk senkit se megsérteni. Van, ahol megjelennek mondjuk esetleg már családok, két generáció játszik egyszerre, vagy van már egy hölgy tagja is a csapatnak, tehát nyilván akik ott vannak, azok azért ismerik egymást, ahogy Gedzó is fogalmazott, meg te is mondtad, hogy azért ezek a társaságok már tudják, hogy ha balra nézel, akkor jobbra dobsz, de különböző más városokból is szoktak érkezni nevezések, a határon túlról is jönnek, Békés Csabáról, Szolnokról, Tatabányáról,
1: Budapestről. Békés Csaba határon belül van.
3: Határon belül, bocsánat. Érték határon belül, hogy melyik határon belül. És ami nagyon fontos, hogy az egyetemről is érkeztek már nevezések az elmúlt években, most is, tehát megjelennek a fiatalok, illetve megjelennek még a BYD-nak a dolgozói is, hiszen imádják a kosárlabdát, úgy képzeljétek el. Tehát ez belső információ, tényleg. Hiszen van ismerősünk, aki ott dolgozik mérnökként, és mesélte nekem, hogy élnek halnak nem csak a karaokéért, hanem a kosárlabdáért.
0: Őrület.
1: Képzeljétek el. Akkor lesz karaoké is.
3: Na, hát lesz karaoké.
1: Nem csak kérdezem,
3: hát, ha már jövőre, akkor igen.
0: Tehát jövőre már akkor azt írjátok.
1: Hogy nem akarjuk őket lefoglalni teljesen? Ki tudja, hogy mit csinálnak a születbe érted, akkor menjünk inkább énekeljön.
3: Rengeteg meglepetéssel készülünk egyébként. Ha már így 5. jubileumi, mindenki kapni fog egy egyedi logozott Szeges streetballos csuklópántot, izzadságtörlőt. Kétfajta színből lehet majd választani. Folyamatos frissítő áll rendelkezésre a játékosoknak is. Ha már itt a korosztályt mondtad, akkor nem csak a védőfelszerelés, hanem ugye muszáj a folyamatos masszázs és karbantartás is, úgyhogy folyamatos sportmasszázsra lehet majd jelentkezni.
1: Nem lehet úgy, hogy között. Hát figyelj, nézőként.
0: De ne, figyelj, benevezünk. Fölvesszük a csuklópántokat, aztán lebaszírozhatjuk magunkat, azt hazamegyünk.
1: Annyi, hogy kosaras mezbe kell menni.
0: Az van nekem.
1: Kosaras mezbe.
0: Hozok egy odaszorra, hozzak el van.
1: Most vége, ne haragudj, hogy egy 10-es ledobna a hátamon, mert...
0: És akkor így.
3: Jó, hát figyelj, az a lényeg, hogy meglegyetek ti is fertőzve egyébként ettől a jótól, úgyhogy gyertek ki. Ne csak öreg barátom István legyen ott, hanem ti is azért jöjjetek.
0: Jó, köszönjük szépen, ez kedves.
1: Én elutazok mondjuk most. De hidd el, ott lennék.
0: Én kinézek szerintem, jó?
3: Gyere, 9.30, okay. Tehát szombaton 9.30, még ma éjfélig várjuk a nevezéseket.
1: Tehát a helyszínen már nem lehet, azért ezt is mondjuk el.
3: Lehet.
1: De jó. Nem, csak kérdezem,
3: nem hogy... nagyon szoktuk, de nyilván egyébként valaki tud, hogy föl kell kidörzsöli reggel a szeméből a bizonyos dolgokat, és azt mondja, hát én mégis csak kinézem.
1: Hát vagy
3: csak.
1: Az, hogy kimegy nézni, és mondjuk kedve támad. Tehát én ezt is el tudom képzelni, hogy ilyen történik.
3: Hát nyilván, de egyébként nem csak játszani lehet, már mint a csapatban, meg streetballozni, hanem büntető dobóverseny, hárompontos dobóverseny.
1: De ez, mik a kísérő rendezvények, ezt akartam kérdezni pont, hogy...
0: Lesz ilyenek, ami szokott lenni. Jó van! Süli András, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
3: Köszi, hogy hívtatok, srácok.
0: Ne viccelj, és akkor jó időjárást holnapra, hogy elnéztük, tökéletes hibát.
3: Tökéletes, igen, valamit ott írtod a kora délutánra, de az...
0: Ne.
3: Ezt addigra meg már lehet, hogy végzünk.
0: Ez a meteorológia tip mixe, adjad már, ez semmi. Semmi értelmez. Köszönjük szépen még egyszer, hogy jöttél.
1: Köszi, Bandi.
0: Üdvözlünk nektek a jó eseményeket, meg majd mi úgy is keresünk, hiszen lesznek nektek. Októberben is lesz eseményetek. Kocsint. Köszi, Bandi, még egyszer. Na és akkor mi pedig már Ágival megyünk tovább, ha minden jól megy.
1: 21 fok van, majd 31 melegszik, többnyire felhős tér, kabát biztos nem fog kelleni.
0: Hát neked.
2: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
4: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
6: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedők. kereskedelme. A Cortex vízszivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket. Zákány Szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
7: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne? Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba. Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
8: Megújult külső.

0: Kövessd a Facebook oldalunkon! Nagyáruház, papírírószer és játékáruház a Szeged Nagyáruház földszintjén.
1: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
2: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
3: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
4: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
2: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
1: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
3: Helló Szeged, passzold a véred.
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
3: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged Sport egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda.
3: Részletek szegesport.hu.
5: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
6: A kocsi kulcs.
5: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk, SKT.
7: Ez reklám volt.
8: Kigyulladt egy melléképület Szegeden a Szirom utcában. A nagyjából 20 négyzetméteres épület lángjai kis területen, de elérték a főépület tető szerkezetét is. A szegedi hivatásos tűzoltók több vízsugárral eloltották a tüzet és megbontották a ház tetejét is, hogy megszüntessék az izzásokat. A munkálatok közben 2 sértetlen háztartási méretű gázpalackot is a szabadba vittek. A helyszínre mentő is érkezett. Országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, sok-sok 10 milliárd forint értékben már ettől az évtől egészen 2030-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. És végül halálfejes maszkot, kis műanyag csontvázakat és még csontvázas futódíszeket is bevetett egy hajdúszoboszlói nő, hogy a megszokott helyére tudjon parkolni. Hónapokon át ijeszgetett így egy vele egy társasházban élő személyt, aki ugyanazt a mindenki számára szabadon elfoglalható helyet használta autójával, amire a nő kizárólagos igényt formált. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Köszönjük szépen az információkat, közlekedés ügyben úgy állunk, hogy...
10: Nemes Zsoli írta nekünk, köszönjük szépen, hogy személyisérülés nem történt, a ház elég csúnyán kiégett, egy zárlat okozta a tüzet ott tápén, a Szitla utca környékén, úgyhogy a veszélyt elhárították, de állítólag még azért a helyszínen, meg mindenki még ott van, szóval arra fele, ez történt.
9: Óvatosan tessék közlekedni, szabályosan, ne menjünk gyorsan, és akkor nem lesz ebből probléma, ha bármi esetleg lenne, akkor 0-30-299-88-88.
7: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, Schroder, beton, betonacél egy helyen.
10: Az, hogy ez a zene hogy került hozzánk, ezt ne kérdezz.
9: Ne viccelj már.
10: De aki szereti, az szereti.
9: Jon Bon Jovi.
10: Érkezik Bon Jovi, és az It's My Life. Egyébként erről is van egy jó stadion videó.

0: minden itt neki.
1: Hú, végre.
0: Ez jó, de egy csomó tök jó dologról beszélgettünk még itt a Bandival adáson kívül, amiket felírkáltuk magunknak, úgyhogy még érkezni fog az emberünk.
1: Igen, valószínűleg vissza kell hívni még egy pár
0: csomó adásra, tök érdekes és fontos dolog is. Jött.
1: Igen, és ez a baj, hogy ebből most a hallgatók kimaradnak, mert menjünk el tovább.
0: Nem baj, lesz még
1: nem maradnak erre. Ki, mert ugye...
0: Nem maradnak ki, mert... Na. Tutti frutti szocsmocs, ugye, ahogy azt annak idején mondták a Picasso kalandjai című filmben. Daniel, mit szólsz ahhoz, hogyha mondunk, az egy nagyon kiváló film.
1: Szerettem,
0: kiváló film. Aki még nem látta a Picasso kalandjai című filmet, tessék megnézni.
1: Annál elborultabb. Az egy Finn Monty Python film gyakorlatilag.
0: Finn Monty, teljes elmebetegség. Hát az a része, amikor a Picasso próbálja megmagyarázni, vagy inkább megkérdezni Párizsban, amikor kivesz egy albérletet, hogy van-e víz. És igen, azt az így megpróbálja így a főbérlőnek elmagyarázni, hogy aqua, ez meg nem érti. És már mindent csinál, már úszik, már mindent próbálja ott elmagyarázni, hogy mi van.
1: Tussol, ugye?
0: És a kedvencem, hogy amikor odafelé gyorsúszásba elmegy a padlón, ami tiszta retek, majd visszafelé hátúszásba visszajön a főbérlőig, majd föláll a fehér ruhájába, ami tiszta szutyok lett. És addigra nagy nehezen azért csak megérteni, hogy mi van. Ágva? No. És elmegy onnan.
1: És nincs akkor.
0: Jó, szerintem nézzünk egy programot, jó? Na, azt mondja, hogy ha már filmek, én tegnap megnéztem igaz 3 részletben a Terminátor című filmet. Miért csinálok én ilyet, ugye? Azért, mert a belvárosi moziba a Terminátor 2-t, ami idén 35 éves, ezt meg lehet nézni, méghozzá 20-30-as kezdéssel, aki úgy gondolja, menjen rá. Ugye annyi a trükkje a dolognak, hogy ma feliratos verzióban, holnap pedig szinkronnal vetíti ezt a belvárosi mozi. Én a holnapiban, mert én ilyen szinkronos fiú vagyok, lehet még jegyeket kapni. Tehát belvárosi mozi, Zsigmond Vilmos terem, tehát nagy teremben, nagy vászton, Terminátor 2, az ítélet napja, 35. évforduló. Illetve akkor mondok még valamit, a Torrentének az elnöki ügy című újabb része, azt hiszem a 6. része, Csőke József teremben 7:30-as kezdéssel elérhető. 18-as karicskás, nyilván Torrente.
1: A szegedi csillagvizsgálóban este 7 órától péntek esti csillagászat, fekete lyukak, valószínűleg egy előadás, hogyha valaki teljesen össze akar zavarodni csillagászattal kapcsolatban, akkor megnézhet az Interstellárt is majd otthon egyébként. Én a mai napig nem értem ezt a filmet, azért néztem meg csak egyszer, ugyanaz, mint a Tenet, kuka, kész, nem érdekel.
0: Nem neked van.
1: A Rögpalotában a szegedi szabadtéri játékok 95, színház történeti kiállítás. A szegedi szabadtéri játékok 95. évfordulója volt most, és abból el kell mondjam, srácok, én abból dolgozóként 27 nyaratot töltöttem. 27 a 95-ből. Köszönöm szépen, szervusztok!
0: Gratulálok! No Milk Today-ben egyébként Apollo Jam koncert lesz 7:30-tól, csak hogy így egy kicsit levegyem az élét ennek, hogy itt a Dani miket csinált, meg miket nem. Nem, mint hogy érdekelne bárkit is.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve. Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Baby.
1: Ó, babám, ha valaki nem beszélne angolul.
0: Tessék, akkor le is fordítottak, Usher-t hallottak itt a 88-ban, és megjött Bürgés Dávid úr, szevasz, hello.
2: Hello, sziasztok.
0: Hello, férfi. Na, miközben nem tudom, hogy mennyire hallgatod a reggeli adást. Közben volt egy tűz, és azt relatív egész gyorsan eladották, és itt írják is nekünk, hogy köszönjük szépen a tűzoltók, mentőség és a rendőrök munkáját. Így van, és ez egy nagy pacsi mindenki.
1: Erdély sem még kint van, tehát a rádión még lehet nézni az autóban. Nem tudjuk, hogy meddig van.
0: Rádión lehet nézni az autóban?
1: Rádió egységen lehet nézni az autó, automobilban. Azt még nem szedjük, mert nem tudjuk, hogy mikor szabadulott föl teljesen a forgalom.
0: Jó, úgyhogy ezt tudja csak, hogyha le kell szedni, akkor onnan még. Minden rendben?
2: Jól vagyunk. Felkészültél?
0: Hát felkészültél pénteken?
2: Igen, ezt mindenki nevében kijelenthetem, szerintem pénteken mindenkivel nagyon jól vagyunk, nem? Tehát,
1: nem.
2: Neked a hétfő a kedvenc napod.
1: Én, akit hétfőn nem szeretek, ugyanúgy nem szeretem pénteken.
2: Mondjuk ebben van igazság.
1: Ugye?
0: Ez mondjuk igaz.
2: Én egy pénteken picit jobban szeretem. Hétfőn nagyon utálom.
0: Jó, ez jó. Akkor, ez attól függ. Ez
1: ha nem szereted a munkádat.
0: Ez attól függ. Ez a rádió illúzió gyártásához hozzátartozik, hogy az ember mindig, mi is annak idején elmondtuk, hogy ú, de jó, végre péntek. Ez a miénk, most már hétek, és ugyanúgy jöttem szombaton dolgozni ide, vagy vasárnap. Tehát, hogy eladtuk itt fölöslegesen semmit.
1: Jó, de akkor most már jobban vagy.
2: Így van.
1: Igen, most
2: így
1: a péntek, most rájöttem.
2: Most nézem, nekem is semmi bajom a hétfőben.
0: De hozzávetőlegesen nézlek, pénteken picit magasabb vagy.
1: Mész ki streetballra?
2: De ilyenkor mindig, ezt igen, lehet. Készülök, pipiskedek, tehát...
1: Pipickezt.
0: Jó, mi megyünk, hétfő jövünk. Addig mindenkinek kitartás, kellemes hétvégét, jó streetballozást, jó időjárást, és
1: Dávidnak jó munkát. Jó munkát. Köszönjük szépen Áginak is.
0: Szervusztok, puszilunk mindenkit, hétfőn itt vagyunk, jön a Lady Gaga.
2: Na, sziasztok.

0: Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling itt a Rádió 88-ban. Ma is hoztam magammal rengeteg nyereményt, sok játékot és a szegedi kedvencekből is a legjobbakat így péntekre. Nézzünk rá az időjárásra, a hétvégén azért kapunk hideget, meleget, szó szerint lesz majd itt zápor eső, zivatar, illetve napsütötte órákban is bővelkedünk majd. A szombat és a vasárnap néz így ki felváltva egyébként. Meglepő módon szombaton lesz a melegebb a 34 fokkal, vasárnap pedig olyan 28-29 fokra van kilátás, ma pedig egy picit felhősebb időjárásunk lesz. 31-32 Celsius körül alakulunk. Indul a Hello Szeged, én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Már rendezik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott képeket. Két héten belül mind a 181 alkotás elnyerheti a megfelelő helyét. A legjobbak elismerésben is részesülnek, összesen 14 szakmai díj nyerteséről döntöttek a hét elején. Nátyi Róbert, a szakmai zsűri vezetője elmondta, a közönség október 4-től láthatja a műveket az Alföldi Galéria földszinti termeiben. Ekkor derülnek majd ki a díjazottak is.
4: Jelenleg a falra kerülő alkotások festmények, grafikák, síkplasztikáknak az elhelyezése történik meg, a fények, a lámpákat beállítjuk, a cédulák fölkerüljenek a falra. A jövő hét végére szeretnénk befejezni a teljes kiállítás rendezési munkálatokat, és hát a hét elején a klasszikus díjzsűrivel kezdtük ezt a munkát.
3: Egy autóba elhelyezett hűtőtáska alján egy zsákba csomagolva több mint 3000 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök röszkén. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke több mint 80 millió. A piócákat a Szegedi Vadasparkba szállították. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítésén, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Mint elmondta, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Dunaszentbenedeken bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. És végül lovassági páncélzat darabját fedezték fel Lengyelországban. A ritkaságnak számító leletet egy alsó Sziléziában álló kastély közelében találták meg, ahol éppen egy film forgatása zajlott. A stábtagok egy helyi történelmi egyesület részvételével kezdtek kutatni a kastély környékén fémkeresőkkel. Számos tárgyat felszínre hoztak, közülük a legkiemelkedőbb darab egy 19. századi mellvért, amely meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A szakértők szerint a lelet egy francia vagy porosz értes lovas páncélzatának része lehetett. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-al az M5-ös autópályán a közlekedőknek, fontos információ, főként majd, hogyha Szeged felé tartunk, ismételtem még a mai nap alkalmával, hogy a Hetényegyházi pihenőhelynél egy kamion és egy személyautó koccant, így a 77-es kilométernél a külső sávot lezárták, azért ez okozhatott majd bőven torlódást, érdemes tehát figyelni az M5-ösön, hogyha Szeged felé autózol, bármit láttál a környékünkön is akár, várjuk a friss információkat, 0630-299-88-88, jöhetnek ide az SMS-ek, de akár csörgetheted is a számunkat. Egészen jól haladnak ott a Szilléri sugárúton például a szakemberek, még mindig érezni az aszfalt felmarás nyomait, illetve ott tényleg teljes erőbedobásra dolgoznak. Ma arra autóztam, ezt fixen láttam, de már egyel kisebb az ugrató, szóval most már egyel kényelmesebb ott is közlekedni. Jó utat kívánok!
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Ma is köszöntjük a születésnaposokat, természetesen az Osan áruház születésnapi tortájával, egy belga csokis tortával, ebben az órában rájuk is gondolunk, most pedig a Sophie and the Giants Purple Disco Machine-nal közös zenéjét indítom, ezzel rajtol az óránk, szól a Paradise 88-ban.

0: Rádió 88-ban. Van.
1: Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged

0: A népszerű szegedi csapat, az Imago Mundi, akik meglátogattak minket a színen is, no meg az ottani közönségüket is elkápráztatták. Ez volt a káosz itt a Rádió 88-ban, és hogy ne legyen káoszos a konyha, no meg ne legyen sok maradék, amit pláne kidobásra ítélnénk. Ennek jegyében a műsor elején mindig megnézzük, hogy mit érdemes főzni ma mondjuk egy megmaradt maradékból. Hogyha maradt mondjuk egy adag főtt krumpli, vagy éppen több a hűtőben, akkor ne csak köretként melegítsük újra, pláne hogy ha már nincs is mellé mondjuk mit enni, csináljunk belőle tócsnit a mai ajánlás szerint. Törjük össze a krumplit, keverjünk hozzá tojást, egy kis lisztet, sót, borsot és reszelt sajtot, majd formázunk belőle lapos pogácsákat, kevés olajon meg is süthetjük, és amíg aranybarna lesz mind a két oldala, addig kell ezt elvégezni, és már kész is. Tejföl, fokhagyma, egy kis saláta, és megvan a tökéletes, könnyed vacsora. Ma ezzel óvtuk meg a kaját a kidobástól. Jön a Jonas Blue és a Jack and Jack formáció a Rice című dallal.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88. Feel my way.

0: Avicii, Aloha Black és a Wake Me Up szólt itt a 88-ban. Nem sokára program lehetőségekkel folytatjuk, illetve köszöntjük majd a születésnaposokat is. No, de jönnek a szegedi kedvencek is sorban, majd egy picit a 90-es évek végére is elkalandozunk az Alice DJ-vel. Mutatom! 88. Hát abszolút parti hangulatban már így pénteken, akár a munkaidő közben is a Better Fallon is érkezik majd, illetve rögtön a hasznos tudnivalók után Afrojack. Szóval majd a Takeover Control itt a 88-ban.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Kedzo meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Kedzo meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak

0: hatalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
1: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
2: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
3: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
5: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
4: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
6: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
7: Ez reklám volt.
8: Nézzünk néhány program lehetőséget. Várnak az Agórában 17 órától, Állarcban az Állarc előtt egy kiállítás megnyitó lesz ez majd. A Millennium Kids este 11 órától a Tiszadokon hoz majd partis ütemeket. Az Apollo Jam koncertje a No Mail Today-ben 19.30-tól vár, de a harmat is koncertet adattak a Café & Bárban. Saját akusztikus hangszerelésű dalokkal készülnek majd az estére. A Móra Parkban pedig itt van a 4. Szegedi Gin és a Rum Gastro Fesztivál. Ma délután is rengeteg program lehetőséggel. Illetve segíthetsz is, Szegeden a Vérellátó Központban várnak véradáson délután 2-ig, illetve a Tiszavirág sportuszodában 11 és 17 óra között jön a Passzold a Véred programja. Jó szórakozást, a segítségnyújtásért pedig hatalmas hála!
7: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Zanis DJ és a Better Follow-on a Rádió 88-ban. Most a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: A telefonvonal túl végén pedig már itt várakozik velünk Zoli, hogyha minden igaz. Szia, szia!
2: Én vagyok.
0: Nagyon örülök, Zoli, hogy elértelek. Azért csörgettelek fel és zavarlak egy kicsit, gondolom így munkaidőben, hogy nagyon boldog születésnapot kívánjunk! Isten éltessen!
2: Köszönöm szépen!
0: Hát akkor ma van a nagy nap valóban, ez nem tévedés, de hát hogy is lehetett volna tévedés? Korán reggel kaptunk egy üzenetet, ami így futott be. Sziasztok, szeretném nevezni férjemet a születésnapos játékra. Remélem, hogy sikerül meglepni. Hát remélem, hogy sikerült. És van egy üzenet is, hogy nagyon szeret a párod. Claudia küldte az üzenetet, és hogy készül a tiramisu.
2: Szuper, én is szeretem őt.
0: Van-e valami üzeneted vissza neki ezen felül?
2: Hát nagyon szeretem, és örülök neki, hogy így felköszöntött.
0: Na, jó van. Nagy kedvenc a süti akkor otthon ezek szerint.
2: Igen, igen, igen.
0: Jól van. Hát igaz, hogy készül nálatok is a süti, de azért mi megdobunk még egyel titeket. Az Ozsonár ruház belga csokis tortáját is oda tudjuk adni a mai ünnepléshez.
2: Szuper, köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen. A hétvégére terveztetek esetleg valamit, vagy ma lesz a napján ünneplés?
2: Hát annyira még nem tudom, hétvégén lehet, hogy tervezünk valamit, de még nem biztos.
0: Jól van. Na hát azért ünnepeljétek meg. Jól, ha mással, nem akkor egy hatalmas nagy pihenéssel, az is jól tud esni.
2: Igen, igen.
0: Jól van. Jól van. Na, hát akkor kitartást kívánok neked még mára is a munkához. Örülök, hogy beszéltünk.
2: Köszönöm
0: és szépen. Küldünk majd minden infót a nyereménnyel kapcsolatban, jó?
2: Oké, okay. Köszönjük.
0: Szép napot. Szia, szia.
2: Viszont. Hello.
0: És nagyon boldog születésnapot kívánunk még Bencs Józsefnek, Fekete Szabó Gabriellának, ifjabika Német Tibor Simon, Reisinger Ferencné, Súlyok Anita és Börcsök Erika is megünnepelnek. Nagyon boldog születésnapot mindannyiótoknak. Folytatjuk itt a One Republic Szól a Rán.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88.

0: Verib Tomás is az előttem a Kép a Rádió 88-ban, és előttünk a játék a következő órában, ugyanis páros mozijegy vihető el tőlünk a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrázda páros meghívása az I Love Szeged játékon. Ha játszanál és elvinnéd ezt a kettő nyereményt, akkor jelentkezz teljes neveddel és a rádió szlogennével most a 0630-299-88-88-ra, a következő órában pedig lehet, hogy éppen együtt játszunk majd igaz-hamisat a nyereményekért. Rengeteg jó zene bekészítve a folytatásra is, most pedig nézzünk rá gyorsan az időjárásra, mert hogy ma 31-32 fok a valószínű, a hajnali értékek pedig egyébként a következő napokban is ilyen 18 fok körül alakulnak, vasárnapra lesz majd hűvösebb egyébként.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88.

0: Kakaspörkölt illata lengi be a hétvégén Szeged-Szent Mihályt. Holnap rendezik meg a hagyományos kakas főzőnapot a sportpályán. Csak nem 40 csapat jelentkezett, akik összesen 220 kg-nyi kész kakas húst kapnak a pörköltek elkészítésére. Ruzsa Roland szervező hozzátette, a gyerekeknek ingyenes ugrálóvárra készülnek. Az ebéd előtt élőzene, utána pedig retro diszkó várja a kilátogatókat.
1: Igazából a csapatok egyébként mindig bőven szoktak főzni, tehát én biztos vagyok abban, hogy a érdeklődés, kíváncsiskodó szemek hozzá fognak tudni majd jutni egy-egy adag pörkölthöz. Én is készülök egy jó nagy adag kakaspörköltel, ezért az arajárókat én szívesen vendégül is látom, hogyha meglátogatnak bennünket.
0: Kihasználta hátrányos helyzetüket és nőket kényszerített prostitúcióra Németországban egy megyei házaspár. A kizsákmányolt nőknek el kellett számolniuk a pénzzel, és ha ez nem lett volna elég, még bántalmazták és életveszélyesen megfenyegették őket. Ezen kívül a pár az otthonában egy idős férfit több mint 20 éven keresztül dolgoztatott, de rendes szállást nem kapott, és még a nyugdíját is elvették. A kegyetlen házaspárt emberkereskedelem és kényszermunka miatt vádolják, akár 14 év fegyházbüntetést is kaphatnak. Ügyükben a szegedi törvényszék dönt majd. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Az adatközlési rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldaláról érhető el. És végül új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza James Blunt. A rajongók nagy örömére pedig Budapest is bekerült az új koncertsorozat állomásai közé. A brit énekes dalszerző 2027. március 9-én az MVM Domban lép színpadra, ahol az új Airplane Mode album dalai mellett pályafutása legnagyobb slágerei is felcsendülnek. Új korongja november 6-ától lesz hallgatható. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, korábban szóltak hallgatóink, hogy az M5-ösön nagyobb a torlódás, Hetényegyházi pihenőhely. Egy kamion és egy személyautó koccant, korábban így a 77-es kilométernél a külső sávot lezárták, tehát Szeged felé okozhat ez majd problémát, hogyha erre hajtanál. Hogyha láttatok még valamit, akkor várjuk az információkat a 0632998888-ra. Jöhet a hívás, de jöhet akár az SMS is. Köszönöm és jó utat kívánok!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Ebben az órában játszunk az I Love Szeged játékon, elvihetett tőlünk a páros mozi egyet a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó is cukrázd a páros meghívását. Jelentkezz teljes neveddel és a rádió szlogenével, én pedig jelentkezek most McLamore és Ryan Lewis közös dalával. Ez a Can't Hold Us.

0: Smith és a Diamonds itt a 88-ban. Jön az I Love Szeged játék.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Angéla. Szia, köszöntelek a játékban.
3: Szia.
0: Na hát az első alkalom ez?
3: Igen.
0: Jól van, a semmi izgulás, nyugi, nem lesz bonyolult a helyzet. Mondom is a három állításunkat az igaz-hamisban, és akkor a végén megbeszéljük, hogy melyik a hamis. Hozom is az elsőt. Az első állításom szerint a Tiszában nyaranta fürdőzhetünk is itt Szegednél. Aztán a második állítás így hangzik. Szegedhez tartozik Gyálarét is, illetve az utolsó állítás az, hogy van Barcelona nevű körút Szegeden. Melyik a hamis?
3: A harmadik.
0: Bizonyám, kicsit el is nevetted magadán. Talán így péntekre nem sikerült túl szőrös szívűre a feladvány, de hát ki tudja, hát aki esetleg nem él itt, az gondolhatja, hogy ennyi városnév után még a Barcelona is beleférhet akár. Viszont nem. Igen, igen, igen. Na hát örülök, hogy legalább ezzel is feldobtalak, de még inkább feldobhat talán a nyeremény ténye, mert hogy páros mozi egyet nyertél a belvárosi moziban, no meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd.
3: Ó, nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
0: Hát akkor jól alakult ez a péntek, mert kijelenthetjük így délelőtt is akár.
3: Igen, igen.
0: Jó, van, örülök. Jó, örülök, hogy jelentkeztél és hogy játszottál velünk, és hogy ilyen jól behúztad ezt az első alkalmat. További szép pénteket kívánok neked, az infokat pedig küldjük majd.
3: Köszönöm szépen, nektek is nagyon szép nap volt.
0: Köszi, köszi, szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk a következő alkalommal is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Itt a 88 és a The Tide is High Salt, a folytatásban pedig nem sokára az egészségünkért is hozok néhány gondolatot az egészség megőrzés jegyében, és jön egy nagy szegedi kedvenc, ami jól szerepelt a Rádió 88 online zenei tesztjein azonnal. 88. Parkkal is énekelhetünk, az In The End már bekészítve, hogy Alex Warren zenéje is. A hasznos tudnivalók után rögtön ez jön, a Fever Dream-mel kezdjük a következő zenei sort.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.
2: Az. Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
8: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parasol.
7: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
9: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
10: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
9: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
11: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában. És biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
12: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.
0: Pár szóban az egészség megőrzés jegyében, a Kabai Patika szakemberei szerint amellett, hogy figyelmet fordítunk testünkre, a lelkünket sem hanyagolhatjuk el. Ez a testi és pszichés jó közérzet, azaz a wellness. Ha ez megvalósul, immunrendszerünk is hatékonyabban tud helytállni, viszont ha felborul az

0: A Bagosi Brothers Company és az Olyan Ő itt a Rádió 88-ban, ez a Hello Szeged, ahol néhány program lehetőséggel folytatjuk. Nézzük is az opciókat, el lehet látogatni például ma a Gin és Room Fesztiválra, a Móra Parkban 15 órától várnak a programok a Gastro Fesztiválon. A harmad koncertezik a Taka Café & Barban este 7 órától, illetve érkezik majd az Apollo Jam koncertje is a No Milk Today-ben például, de itt lesz majd a Millennium Kids Party a Tiszadokon este 11-től, illetve a Párkában majd Janet játszik egészen a hajnali órákig. Zenés beszélgetések a Somogyi Könyvtár első emeleti közösségi terén 17 órától várnak, egy zenés beszélgetéssel tehát Máté Beáta szoprán, Ódor Botond tenor, Pap Janó díszlettervezővel, a beszélgetés vezetője pedig Bodnár György lesz, majd jó szórakozást a programokhoz.
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Szerintem az egyik legjobb közös munkájuk Calvin Harris és Ellie Goulding zenéje. Ez volt az I Need Your Love itt a 88-ban, és nem csak szerintem, hanem Szegeden nagyon sokak szerint, ugyanis a Rádió 88 online zenei tesztjein egy igen jól szerepelt dalról beszélünk. Hogyha kitöltenéd a tesztet, akkor pedig érdemes ellátogatni a radio88.hu/zene oldalra, és részt vehetsz akár egy sorsoláson is, ahol páros belépő találja majd meg gazdáját a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Érdemes tehát ide ellátogatni, és érdemes az időjárás is ránézni, mert a hétvégén némi záporeső, zivatar is megérkezik, majd ez főként a szombati napunkat jellemzi, majd ilyen 34 fokos maximummal kell készülni, vasárnapra pedig ettől egy picit le is hull az idő.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
4: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
3: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
5: Yeah, hold up, check this out.
4: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
3: Itt kezdődik.
6: A szemetes kukából egy kartondobozból mentettek ki két macskát a múlt héten. A kisállatok most a szegedi cicamentőknél vannak. Az egyesületnél egyébként jelenleg is telt ház van, csak nem 50 kisállat vár új szerető családjára. Szili Éva egyesületi elnök a gazdik mellett önkéntesek segítségére is számít, mert mostanában több állattól szabadulnak meg a felelőtlen tulajdonosok, mint amennyivel ők elbírnak.
7: Gyönyörű egészségesek, teszteltettük őket, negatív cifertesztjük van, megkapták a védőoltásaikat, és majd ők is aztán beállnak a gazdikereső sorba, de azért ilyen eset még nem volt, hogy fölnőtt cica legyen kartondobozba, kukába rakva. Egyszerűen nem tudom odavélni az embereknek a hozzáállását.
6: Mesterséges intelligencia alapú városi térinformatikai rendszert fejlesztenek ki nemzetközi együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak részvételével. A projekt az árvízi kockázatok mérséklését is segíti. A kutatáshoz az STE szakemberei főként számítógépes látási, geometriai képfeldolgozási és gépi tanulási módszerekkel járulnak hozzá. A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatára és átalakítására van szükség, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a hulladék koncesszióban foglalt kötelezettségeinek a MOHU nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a vállalások nem teljesülnek és nem a céloknak megfelelően működik a rendszer. Eközben a lakosságtól, a vállalatoktól folyamatosan érkeznek a panaszok a szolgáltatás minőségére. Az elmaradásoknak konkrét ára van. A számítások szerint, ha az előzetesen vállalt célok teljesülnek, akkor 2027-re Magyarország közkiadásai akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetők lennének. És elárverezik George Michael karrierjének egyik legikonikusabb hangszerét, azt a gitárját, amivel a Fate című száma klipjében is zenélt 1987-ben. Az akusztikus gitár akár 120 ezer fontért, azaz több mint 50 millió forintért is elkelhet. Az aukción más emléktárgyak is lesznek, a több mint 30 tárgy között vannak például arany és platina lemezek, fotók, dokumentumok. George Michael halálának decemberben lesz a 10. évfordulója. Az énekes szívbeteg halt meg 53 éves korában. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat kíván a 88, bármit láttál, várjuk a tudnivalókat a 0632998888-ra, jöhetnek az SMS-ek, de akár itt hívhatod is a stúdiónkat. Dolgozik a vízmű a Szent Ferenc utcában, a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca között, a munkálatok igen hosszan eltartanak még, illetve a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton is dolgoznak, de egyébként a városban, például a Szilléri sugárúton is végeznek munkálatokat, a Derkovics fasoron és a Bérkert utcában, pedig Újszegeden is számíthatunk a szakemberek jelenlétére, hogy óvatosan, mindenhol jó utat kívánunk.
4: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk.
0: A most érkező hétvégén is igazán izgalmas és különleges lesz a Rádió 88-ban. Nem sokára hozom a részleteit ennek, hogy mire is gondolok pontosan. Most pedig indítjuk ezt az órát is a Hello Szegeddel, és Bubirexával és Faithless-szel, itt a közös munka az Újra Gondoldal, ez a New Religion.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Sonic és a Sky, itt a Rádió 88-ban a Hello Szeged szól. Nemrég mondtam, hogy igazán különleges és izgalmas hétvége elé nézünk ismételten csak itt a Rádió 88-ban. Hát ennek részleteibe is menjünk bele egy picit, ugyanis már ma délután 3 órakor elrajtol a szegedi nyárbúcsúztató tematikus hétvégénk, amelyben hozzuk azokat a dalokat, amelyeket jól esik majd még egyszer meghallgatni, és hozzák magukkal az igazi nyári életérzést, és felidézik a 2026-os nyár legszebb pillanatait, tehát ma délután 3-kor rajtolunk, hát volt ezekben a szép pillanatokban azért fesztiválos is, én úgy gondolom legtöbbünknél, és hát a Carson Coma is itt járt. A Napfényvárosában és a Tisza balpartján egy remek koncertet adtak, sajnos minden ismerősöm, akivel tudtam beszélgetni a koncert legelejéről, az első negyed órájáról maradt le, és mindenkivel azt beszéljük, hogy vajon felcsendült-e az Immunissá válunk című dal, mert hogy én ezt konkrétan nem hallottam, bár ott voltunk kitartóan, derékfájással a végéig, tehát ezt a dalt nem sikerült meghallgatni, viszont sok másikat igen, például a most érkezőt is, itt az Én még sohasem a Rádió 88-ban.
1: Értettem

0: ez a Rádió 88, annyi jó szegedi kedvencünk van, miért játszanánk le kétszer ugyanazt belőlük a munkaidődben? Így 9 és délután 5 között nem hallhatod kétszer ugyanazt a szegedi kedvencet, és mindjárt jól átmozgatjuk magunkat, majd a Maroon 5-val is például. Moves Like Jagger, illetve itt lesz majd Pink is. Hasonló lendülettel rögtön a program lehetőségek és ajánlatok után a Raise Your Glass is szól.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
2: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
4: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
6: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
6: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixát Kálmán utca 20-22 szám alatt.
3: www.plazmapont.hu.
7: Új konyhát akarok, nincs vita.
8: Oké, de az ajtót is cseréljük.
7: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
8: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Nándor utcában. Creadors, nyilászárok a Rigó utca 38-ban, szinte egymás mellett.
7: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
9: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Creaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca. Creadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
10: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
11: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
12: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
13: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauri szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
12: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Hello Szeged, passzold a véred!
3: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
6: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
3: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
6: Részletek szegedsport.hu.
0: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
6: A kocsi kulcs.
0: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk. SKT.
1: Ez reklám volt.
0: És már itt is vagyok, néhány program lehetőséggel. Vár a Dómlátogató Központban este 7 órától a Géza 80, vagyis Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása. A péntekesti csillagászat a fekete lyukak rejtelmeibe vezet majd be minket. A szegedi csillagvizsgáló este 7 órától vár programjával, de természetesen itt van rengeteg zenés esemény is. A Tiszadokon este 11 órától a Millennium Kids indul majd el. Várnak koncertekkel a Domiek Today-ben 19.30-tól az Apollo Jamat koncertet. Este 7 órától pedig a harmat a Taka Café & Bárban. Jó szórakozást kívánok! Már is jön Pink!
14: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Mester Tomás is a Szabadítsd fel a Rádió 88-ban, hát Chappell Roan is felszabadult, néhány hónapra ugyanis pihenésre vonult, az élő fellépések nem képezték az életének a részét. Augusztus végén viszont a hosszabb kihagyás után újra színpadra állt, ráadásul nem is akármilyen helyen. Olivia Rodrigo első saját fesztiválján, a Daisy Chain Fields-en lépett fel Irvine-ban, ahol olyan előadók mellett szerepelt, mint Doge, Garbage vagy éppen a Big Nickel. A fesztivál nem csak a zenéről szólt, viszont összesen 20 millió dollár gyűjtöttek női jogokkal és egészségügyel foglalkozó szervezetek támogatására. Az eredetileg összegyűjtött 10 millió dollárt pedig egyébként megduplázta egy támogató, illet belőle végül 20 millió. Chappell Roan pedig egy ilyen nagy visszatérés után rögtön hozza is az egyik legismertebb dalát nálunk, itt a Pink Pony Club.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az

0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Rádió 88, az életünk része itt a Hello Szeged, ma is a munkaidő közben. A következő órában a nap legmenőbb dalát is forgatom, érkezik majd egy aktuális nagy kedvenc. A következő napok időjárása pedig hoz majd hideget, meleget. Szombaton zápor és zivatar lehetősége sem kizárt, 34 fokot mérhetünk majd, és vasárnapra hűlik le ettől igazán az idő, 29 fokot jeleztek előre, ma pedig olyan 30-31 fokkal kell megbirkózni a szervezetünknek. A következő órában is sok jó zene, most pedig a friss hírek és info. És Dávid vagyok.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
4: Dani!
5: Kedzó!
4: Szerinted ezek átgondolták ezt?
5: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
5: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.

0: Szeptember 12-én szombaton világrekord kísérletre készülnek az egészségmegőrzés önvédelem nyugdíjasoknak program karatésai Szegeden. Az ingyenes program 3 éve indult, és mostanra már több mint 700 nyugdíjas kapcsolódott be. A rekord kísérlet jövő hét szombaton 11:30-tól lesz a Szegedi Városi Sportcsarnokban, de az érdeklődőket már 9 órától színes sportbemutatók várják. Sihan Zsiga Zsolt, az egészségmegőrzés és tehetséggondozás alapítvány elnöke a felkészülésről beszélt.
1: 3 éve készülünk erre, a szegediekkel 2 éve. De a célunk az volt, hogy próbáljunk meg egy olyan rekordot felállítani, amit még a világon senki nem próbált. Egyrészt a tömeg, a másik a életkor, és ami még nagyon fontos, a 33 karate technika 666 ismétlés számmal lévő végrehajtása, ami több mint 15 percig történik.
0: 30 év alkotói pálya és 50 év életének emlékei, tapasztalatai, kísérletei és történetei sűrűsödnek Deák Zsuzsanna üvegművész és grafikus Időbezárt fény című jubileumi kiállításában. A tárlat szeptember 9-én nyílik meg a Szegedi Kiskunst Galériában. A kiállításon egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna szegedi alkotó különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai, az üvegművészettel kapcsolatos kísérletei, önálló tárgyai, építészeti munkái, valamint legújabb személyes hangvételű alkotásai. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ra tervezett demonstráció előkészítését, mivel a béremelés részleteit illetően egyelőre nem kaptak tájékoztatást. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálat dolgozók szakszervezet elnöke kiemelte, a dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják. A két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni, így folytatják a miniszterelnökség épület elé meghirdetett demonstráció előkészítését. És végül csak a lejtőn leguruló autót szerette volna megállítani, ezért ült be jogosítvány nélkül a volán mögé. Ezzel a kifogással szerette volna megúszni egy 19 éves fiatal a büntetést. A probléma ott kezdődött, amikor meglátta a rendőröket és nagy sebességgel tolatni kezdett. A rendőrök azonban utána mentek, és nem sokkal később megállították, majd bevitték a rendőrségre. Mivel már negyedszer kapták el jogsi nélkül, ezért nem hitték el a sztoriát. A bíróság 40 nap elzárásra ítélte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, jó hír a közlekedési információink között, hogy Kedden visszaáll a forgalmi rend a Széchenyi téren. Szeptember 8-án Kedden üzemkezdettől az eredeti megállójukban állnak meg a trolik és az autóbuszok. Az autóforgalmat és a kerékpárosokat pedig fokozatosan engedik vissza a térre, és a környező utcákba az eredeti közlekedési rend szerint, ahogyan az útburkolati jelek és a kresztáblák a helyükre kerülnek. Tehát jövő héten 2-től erre számíthatunk a Széchenyi téren, hogy a neked is van infód, friss híred, akkor várjuk azt. 0632998888, jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Nem sokára forgatom a nap legmenőbb dalát, egy frissítő szegedi kedvenc az ebédidőben jól tud majd esni, ahogy az előtte lévők is, amik akár jól szerepeltek a Rádió 88 online zenei tesztjeiben is. Például indítjuk az órát, itt van Állok és Jövő Max, ez már

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Nagy szegedi kedvenc, amit nagyon kedvelünk a Napfény városában, ahogy kiderült a Rádió 88 online zenei tesztjeiből is, a Red Hot Chili Peppers és a Californication az elmúlt pillanatokban nálunk. Nemrég pedig hallgatónk is hívott, aki egy talált dologgal kapcsolatban látott el információkkal. Egy kulcscsomót talált ő, 3 kulcssal és egy autókulcssal rajta, és fel is akasztotta a Hóbjárdvas utca 37 számú porta nagykapujának a kilincsére a kulcscsomó, tehát ott megtalálható. Még egyszer, egy kulcs, 3 kulcssal, autókulcssal a Hóbjárdvasa utcán megtalálható. Köszönjük szépen az infót hallgatónknak. Most pedig a nap legmenőbb dala, ahogy ígértem, érkezik Olivia Rodrigo, aki nemrégiben saját fesztivált is rendezett szuper előadókkal, és egy jótékony ügyért gyűjtötte a belépőket, és szedte a belépőket. Itt a 88-ban az újdonsága szól most, ami minden eddigi rekordját megdöntötte már, ez a Drop Dead.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.

0: this love heading your way.
1: George Ezra zenéje, ez volt a Paradise a Rádió 88-ban a Hello Szegedben, ahol nem sokára hozok néhány hasznos tudnivalót az ingatlanok világából, és jönnek a kiváló szegedi kedvencek. Rokkosra fogjuk majd a figurát Bon Jovival nem soká. 88. Érkezik majd a Living on a Prayer, és rögtön a hasznos tudnivalók után pedig ez. DJ Snake, G Balvin és a Loco Contigo elejétől a végéig is a hasznos tudnivalóink után.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hello Szeged, passzold a véred. Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STS Edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
4: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
6: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
5: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
7: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a Kapella Fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
8: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
9: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
10: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nézs parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le.
11: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium Ringák egy helyen.

0: Ötletek az osan.hu-n. Irány az osan, spórolj okosan.
1: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezon végi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
2: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
3: A kocsi kulcs.
2: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk. SKT.
0: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
2: A szakemberek szerint Szegeden mindenfajta ingatlant bérbe lehet adni, ráadásul az elmúlt időszak beruházásai miatt szinte nehézség nélkül tehetjük ezt meg. De biztosan kihozzuk-e a maximumot a kiadásból? Számos olyan technika van a bérlemény felkészítésénél, amivel vonzóbbá, élhetőbbé, kelendőbbé tehetjük azt. Szegeden sem divat mára, jó lesz az oda, nekünk már nem kell irányvonal a berendezésben, de sokszor találkozhatunk azzal, hogy nem találják el a tulajdonosok, hogy milyen célcsoportnak, milyen bútorra, kiegészítőkre van szüksége, mi az a stílus, ami miatt hajlandóak a bérlők magasabb bérleti díjért kivenni a lakást vagy házat. Egyáltalán be kell-e bútorozni és fel kell-e bármivel szerelni a lakást. Az első lépés mindig a célcsoport vagy a célcsoportok meghatározása, utána indulhat a többi munka.
0: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Tóra zenéje szólt, ez volt a Your Song a Rádió 88-ban, én pedig hoztam néhány szombati program lehetőséget. Érkezik majd a PIK Arénában az OTP Bank PIK Szeged Eto University Handball Team összecsapás este 6 órától. Az Erzsébet ligetben, az Újszegedi ligetben 9.30-tól pedig már elrajtol az 5. Szegedi Streetball Fesztivál, de lesz majd városi tájékozódási teljesítménytúra a Vértónál is 9 órától, és a Laposbícsen pedig 8.30-tól a 9. két lábon vagy két keréken a gyermeksebészetért programjára várnak. Aztán a Kövér Bélabáb Színház kamaratermében 9.30 és 11 órásig kezdettel a Figy Firics is érkezik majd, de lesz buli is a Tiszadokon, Csajokot csúcson este 11 órától, vagy éppen a Népkerti Sörözőben, Hódmezővásárhelyen az Analog Balaton is vár fél 8-tól. Jó szórakozást kívánok a szombati program lehetőségekhez! Ez pedig már a búcsú pillanata. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt 4 órát, jövő héten is jelentkezem ugyanekkor a mikrofonba. Bürgés Dávid szólt. Jó hétvégét kívánok! Indul a Lottika Mixer, maradj a 88-al. Minden jót! 88!

0: Főiskolás rockbuli Amerikában. Kb. Ez a hangulat uralkodott el most itt az elmúlt percekben a Rádió 88-ban a Gives You Health hallgatva. Kellemes délutánt kívánok, Bálint K. Gergő vagyok. Itt az első szeptemberi hétvége, és remélem, hogy a következő órákban együtt hallgatjuk majd Szeged kedvenc zenét, és együtt éljük meg a nyárias időt, hiszen egészen a napnyugtáig marad a 30 fok környéke, aztán legfeljebb 19 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap viszont egy hidegfront érkezik majd felhővel, pici eső is előfordulhat majd főként a délutáni óráktól. Nálunk pedig most a hírek forognak, aztán Szeged kedvenc zenéiből Ed Sheeran is énekel egyet.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv, és...
2: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
0: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Szeptember 12-én szombaton világrekord kísérletre készülnek az egészségmegőrzés önvédelem nyugdíjasoknak program karatésai Szegeden. Az ingyenes program 3 éve indult, és mostanra már több mint 700 nyugdíjas kapcsolódott be. A rekordkísérlet jövő hét szombaton 11:30-től lesz a szegedi városi sportcsarnokban, de az érdeklődőket már 9 órától színes sportbemutatók várják. Sihan Zsiga Zsolt, az egészségmegőrzés és tehetséggondozás alapítvány elnöke a felkészülésről beszélt.
1: 3 éve készülünk erre, a szegediekkel 2 éve. De a célunk az volt, hogy próbáljunk meg egy olyan rekordot fölállítani, amit még a világon senki nem próbált. Egyrészt a tömeg, a másik az életkor, és ami még nagyon fontos, a 33 karate technika 666 ismétlés számmal lévő végrehajtása, ami több mint 15 percig történik.
0: A felújított Széchenyi tér és környező utcák műszaki átadása elkezdődött, így kedden visszaáll az eredeti forgalmi rend. Szeptember 8-án üzemkezdettől az eredeti megállójukban állnak meg a trollik és az autóbuszok. Az autós forgalmat és a kerékpárosokat fokozatosan engedik vissza a térre és a környező utcákba az eredeti közlekedési rend szerint, ahogyan az útburkolati jelek és a kresztáblák a helyükre kerülnek. A parkolást ugyancsak fokozatosan állítják vissza. A szegedi önkormányzat a következő hetekben útfelújítást végeztet a Szilléri Sugár úton és a Bakai Nándor utcán, valamint vízvezetéket cseréltet a Szent Ferenc utcában, a Vadász, a Füredi, a Jósika, a Gyöngytyúk utcán és a Derkovics fasoron. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítőkutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítőkutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító, speciálisan képzett állatok. Ezért már jelenleg is több területen, így például az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében is eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. És végül menet közben kiültek, majd felálltak egy személyautó ablakában fiatalok nagy kanizsán, miközben

0: annyira nem tartották jó poénnak a mutatványt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszönöm, hogyha gondolsz a közlekedőkre és megsúgod nekünk, hogy hol mit láttál. Anikó például korábban a Dorozsmai úton járva látott rendőröket. A Szilléri sugárút ma sem túl szerencsés, torlódásra kell készülni. Az elején hallgatunk mondja, hogy ott most mi a helyzet.
3: A Szilléri sugárút Dankópista sarkán, ott most útfölbontáson folytatják tovább. Nagyon nagy dugó van, aki tudja, kerülje azt a kereszteződést. Jönnek ugye a Nagykörút felől kanyarodva, a Hídról kanyarodva, óriási sor, ott egy emberke próbál rendőrösdit játszani, több-kevesebb sikerrel.
2: Köszönjük az információt, a Nagykörút felőli végén a Szilléri sugárútnak, vagyis a sugárút elején jelentősebb fennakadásra számíts, érdemes kerülni, és a Somogyi utca is forgalmas. Közlekedési hívószámunk 0630 299 88 88. Hívj vagy küldj SMS-t.
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: A színpadi világ veszélyes üzem néhány nappal ezelőtt Ed Sheeran detroiti koncertjén a színpad bontásakor derült ez ki, hiszen több stáb tagja is megsérült. A művész jól van, és most neked énekel ez a Shape of You itt a 88-ban. 88.

0: hanghoz most már képet is tudunk kötni, a szegedi Imago Mundi, a színen volt vendégünk, és a közösségi felületeinken, mind a Facebookon, mind pedig az Instagramon láthatsz egy rövid részletet a velük készült élő interjúból. Nagyon tehetséges zenészek, nagyon jó fejsrácok, az Estelente című zenéig szólt most itt a Rádió 88-ban. Tehetség pedig bőven akad majd a következő negyed órában is, hiszen például Nabihától is mindjárt forog a Never Play the Bass, de kedvelve a hazai sikereket, Azaria és Jude Law is jön, szintén akár ugye a színes élményekre hajazva, hiszen ők is itt voltak nekünk játszani a szegedi ifjúsági napokon. Most pedig hozom Lost Frequencies dalát úgy, hogy munkanapokon 9 és 5 között egy dalt sem ismétlünk, így a Where Are You Now most garantáltan elsőként köszön be hozzánk a mai napon. Enjoy!
1: Five days.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: Nem nehéz ilyen dalokkal érzelmeket kiváltani. Jude Law és Azalea közöse után pedig mindjárt Dua Lipa folytatja. Mindjárt itt a Levitating, illetve háromkor indul a nyárzáró zenék hétvégéje is nálunk, de a Bonnie M-től addig is mindjárt beragyogja a délutánt a Sunny. Jó volt látni tegnap az igazán mediterrán hangulatú nyüzsgő, pezsgő belvárost, mára is találni programokat amúgy, mindjárt mondom is, hogy mivel várnak.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
4: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixed Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
9: Az 1 literes Osan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
8: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
10: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
11: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Kreatív elnevezéssel szerveztek ma véradást a Tisza Virág sportuszodába. Ez a Passzolda vérad, ami egészen délután 5-ig tart. Jön Füranikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása a Dóm Látogató Központban ma este 7 órától. Az Állarcban az Állarc előtt című kiállítás nyílik ma az Agórában 17 órakor. Janet pedig majd a Bárkában éjfél után zenél, de addig is például jön a Bobek és az Ék koncertje a Rakpart 62-n este 7-es kezdéssel. A Thunder Clubban Hard Techno Partit hirdettek ma éjszakára, és a Talent Series keretében a Cats in the House a Törpetetőn majd 18 órától ad zenei programot. Délután 3-kor ismét kezdetét veszi a mai program sorozat a Gin és Rum Fesztiválon, ahol többek között majd jégszobrás show is várja a közönséget, és Dusán mellett a Wachowski Live is a színpadon. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged

Ez a Lottika Mixer. Köszönjük Dua Lipának is az éneklést, és hát egész szépen muzsikál most már a Széchenyi tér is, hiszen például a legtöbb helyen az új felfestés is látható már a Városháza oldalán, köszönhetően például annak, hogy tegnap éjszaka is dolgoztak egyébként az útburkolati jelek festésén. Fokozatosan adják vissza a forgalomnak a területet, mint a híreinkben is hallhattad, és kedden egyébként már visszaáll minden a régi kerékvágásba, a szép határozott felfestések mentén pedig majd lehet gyönyörű parkolás megvalósítani. Biztos nagyon várják már a tanulóvezetők is, hogy ismét teszt alá vonják őket, például a Széchenyi téri megállás terén. Az M5-ös autópályán pedig, ha Pest felé tartaná, a Kecskemét elkerülő szakaszon terelést bontanak. Úgy tudjuk, hogy a 89-es kilométernél lezárták a külső sávot, és a kialakult torlódás nagyjából 2 kilométeres. Katy Perrynek a dala viszont nincs még 2 hónapos, sőt, nemrég látott napvilágot a Watch It Burn, ami most a legfrissebb közül érkezik, itt a 88-ban.

0: dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Idén a magyarországi rajongóknak csak egy bevehetetlen erőd maradt, sajnos a Bastille, hiszen nem sokkal a szegedi koncert előtt ugye kihátráltak a fellépés mögül. Aztán mit ad ég ugyanezen a hétvégén a The Peace Hall, a Victorious Festival, valamint a The Big Festival közönsége számára Angliában ugyan hibátlan műsort adtak. Hát de, mi volt ez? Ez kérem szépen nem garaggyulladás volt, hanem férfinátha, men flu, mondhatnánk így is, de várjuk nagyon a pótlást esetleg, ha majd ez megvalósulhat, hiszen nagyon szeretjük a Bastille zenét is, és remélem, hogy örömmel hallgatod majd például az Alcazar, a Blaha Louisiana, vagy rögtön a híreink után Jennifer Lopez dalát is itt a 88-ban. Szépen muzsikál még a nyárias igényeket figyelembe véve az időjárásunk is, holnap egy hideg front érkezik majd, emiatt pedig még szombaton éppen 30 fok fölött leszünk, de vasárnapra csak 29 fokot ígérnek, hogy a holnap délutáni felhősödésből lesz aztán szorványos zápor zivatar, az pontosan holnap derül majd ki.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv, és...
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.
6: A legfinomabb halánszelevet kóstolhatjuk holnap a Tiszai Halfűző Fesztiválon. A hagyományos szegedi közösségi főzésen idén 21 szervezet mintegy 1000 fő ragadt fakanalat. A színpadi programok délelőtt 10 órától kezdődnek a partfürdőn, ahol egyebek mellett mini vidámpark és hagyományőrző kézműves foglalkozások várják a kikapcsolódni vágyókat. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Főigazgatója a fesztivál kialakulásáról mesélt.
7: Tulajdonképpen ez a Nagy Hal Fesztivál egyik kísérő rendezvénye volt az elmúlt időszakban, folyamatosan, mert hogy ez az a közösségi főzés, ez minden évben a partfürdőn megvalósult. Úgyhogy mi ezt a hagyományt vittük tovább az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 évben.
6: A vasúti sineknél találtak rá egy zavart állapotú fiatal nőre. Szeptember 2-án egy lakossági bejelentés alapján a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársai az Altyú és Hódmezővásárhely közötti vasúti sinekhez vonultak, egy fiatal nő miatt hívták őket. A gyors intézkedésnek köszönhetően időben biztonságba helyezték, így nem történt baja. A kormány növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A miniszterelnök szerint sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása. És 7 év után újra ott lehet Magyarország az Eurovízión. A magyar közmédia kedvezményt kapott a nevezési díjból, és december 7-ig eldöntheti, indul-e a 2027-es versenyen. Közben Hollandia már nemet mondott. Az izraeli részvétel és a verseny politikai semlegessége miatt bojkottálják a jövő évi Eurovíziót. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rendezvény miatt forgalmas lesz az egész hétvége a Múzeumkert környékén. Közlekedjünk óvatosabban a belvárosi híd Szegedi híd főjénél, hiszen több a gyalogos, esetlegesen a kerékpáros is, és még egyelőre több az autó az Algyői úton is a városba befelé tartó irányban. Ha bármi közlekedési történésről értesülsz, akkor küld el információdat, akár a Rádió 88 Facebook oldalán Messenger üzenetben. Azt hiszem zeneileg a pont az íre, ma is majd a Klub 88 lesz itt a Rádió 88-ban. Viszont David Guetta kicsit türelmetlen típus, így már is jön a francia DJ Jennifer Lopez-zel közös dal a pörgős hangulatban. Ez a Save Me Tonight!

0: elevenedett meg, itt volt az Alcazar zenéje. Egyébként kétszer ugyanaz a dal, munkanapokon 9 és 5 között nem szólal meg itt a 88-ban. Ez is ad egy kis változatosságot a hétköznapokon, most pedig már, hogy péntek van, nézzünk itt a kis világunkban, ahol élünk, milyen programokkal készülnek ma nekünk. Például jön a Cretins és a Timur Lenkon nyitókoncertje a Városi Rock Klubban majd 19.45-kor. Érkezik az Apollo Jam is muzsikálni a No Milk Today-be, 19.30-kor kezdődik majd a koncertjük. A Millennium Kids Party a ma este programja a Tiszadokkon. És azt se feledjük, hogy Máté Beáta szoprán, Ódor Botond tenor, Papjanó díszlettervező lesznek a vendégei a zenés beszélgetéseknek, ami 5 órakor a Somogyi Könyvtárban kezdődik majd, és Botnár György vezeti a beszélgetést. Cseh Tamás, Rutka Róbert, Dés László és Másik János zenéje is megszólal majd a Géza 80 programon, ahol Fűr Anikó és Rutka Róbert gondoskodnak a zenés színházi nézivalóról. Ma este 7-től a Dóm látogató központjában, nálunk a hangulatfelelősök pedig a mai estén majd 7-től a Klub 88-ban Timó, illetve DJ Robin.
1: Támogatta a Horváth Szekker

0: Köskű, jobb hely a világ, amikor Taylor Swift valamelyik zenéje szól. Köszönjük neki az idei dalával a közreműködést. Mindjárt jön Jazz Glyn és Alok is. A Summer's Back is itt lesz a következő bő 20 percben. Mindjárt az egészségünk a téma, aztán Jax Jones dala is vár. Talált közben magának a Trafipax, Laci mondja, hogy honnan ment át.
1: Lakosházi körútról, egészen pontosan a Kastélykerttel szemben, és Vásárhely felé van útra.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
2: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
9: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
10: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
11: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
12: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parasol.
11: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
13: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fitworld-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
14: Három a magyar igazság. Tempótaxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
15: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
16: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.

0: Csak semmi sírdogálás. Itt a Lucky Let's Go ebben a gyönyörű délutáni napsütötte időben, ráadásul a nyárzáró zenei hétvégén kis Szól és Szeged kedvenc zenéi között nagyon is a témába vágó dal. Az innenféle Sunny Zap is jön majd mindjárt itt a Rádió 88-ban, és nem csak a napsütés teszi igazán színessé most Szeged látványát, de a Móra Parkban például a fák is egész izgalmas színezést kapnak. Na jó, azért ott a szökőkúthoz kapcsolódó fényjáték általában a nyári esték izgalmas látnivalót kínál, de most szokásnak megfelelően a Ginés Room Gastro Fesztivál apropóján is fénybe öltöztek ott a fák, és Nemes Roli riporterünk járt kint a fesztiválon, faggatta az ott szórakozókat az élményeikről.
1: Nekünk ez a legelső alkalom, hogy lejöttünk igazából ezt a barátok között, megbeszéltük, hogy lejövünk, lenézzük, de eddig pozitív élményként éljük meg.
2: Szegediek vagytok, vagy lássuk?
1: Ők gyökeresek.
0: Az is kiderül még majd a mai délutánon, hogy vajon összepasszol-e a gyümölcsbor és a gin. Spoilerezek, van erre is akár opció. A ma délután gyors előrejutását illetően viszont nem kínál most olyan bőkezően lehetőséget. Például a Temesvári körút, ahol a híreink szerint a sportcsarnok vonalában egy baleset is közrejátszik most azon, hogy lassulást tapasztalhatunk. Érdemes, ha teheted, elkerülni ezt az útszakaszt, és például Szürek felől érkezve inkább a fő fasoron keresztül megközelíteni a Temesvári körutat, és jelentősebb sorral lehet számolni az Algyői úton is, ahol távolabb a Trafipax is mér.
3: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Horváth Tomi énekelt, ez a Lucky Let's Go itt a Rádió 88-ban. Valahogy ma minden úgy nagyon rendben van, legalábbis én ezt érzem. És remélem, minél többünknél ugyanez a tényállás. Ugyan már ősz van, de nagyon nyárias minden, és itt van például a nyárzáró zenei hétvégénk is a 88-ban, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy berobban hamarosan a Let the Sunshine In is, vagy éppen a Let's Go, és Axwell és Ingrosso is gondoskodnak arról, hogy a nyár energiái és lendületei azért még itt körözzenek egy picit körülöttünk. Holnap majd lesz a hidegfront nyomán, gyenge hidegfront várható csak, némi gomoly felhőre esély, számottevő csapadék nem valószínű, és egyébként még a napi csúcsban sem lesz nagy különbség, hiszen elérjük majd a 33 fokot, hajnalban 19 fok valószínű, de csak napnyugta után indul lehűlésnek ismét a levegő. A Rádió 88 hírei várnak most.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
4: Nyugdíjas karatésok készülnek világrekordra Szegeden. Az egészség megőrzés önvédelem nyugdíjasoknak program 3 éve indult, és mostanra már több mint 700 nyugdíjas kapcsolódott be. A rekord kísérlet jövő hét szombaton 11:30-től lesz a Szegedi Városi Sportcsarnokban, de az érdeklődőket már 9 órától színes sportbemutatók várják. Sihán Zsiga Zsolt, az egészség megőrzés és tehetséggondozás alapítvány elnöke a felkészülésről beszélt.
5: 3 éve készülünk erre, a szegediekkel 2 éve. De a célunk az volt, hogy próbáljunk meg egy olyan rekordot felállítani, amit még a világon senki nem próbált. Egyrészt a tömeg, a másik a életkor, és ami még nagyon fontos, a 33 karate technika 666 ismétlés számmal lévő végrehajtása, ami több mint 15 percig történik.
4: Eltűnt egy 29 éves Csongrád-Csanád vármegyei férfi. Szögedi József augusztus 31-én a reggeli órákban a csongrádi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. Azóta életjelet nem adott magáról. A férfi 175 cm magas, vékony testalkatú és rövid barna hajú. Eltűnésekor sárga vagy fehér rövidújú pólót, kék rövid nadrágot és fekete cipőt viselt. Fotóját a polisz.hu-n lehet megnézni. A rendőrök kérik, aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. Mostantól kórházanként is böngészhetők a kórházi fertőzések adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ interaktív felületén elsőként a súlyos hasmenést okozó fertőzések és a kórházi járványok számai jelentek meg. A Direkt 36 azt írja, tavaly országosan 6772 ilyen fertőzést jelentettek, miközben a kórházi járványok száma 5 év alatt több mint 4-szeresére nőtt. A leginkább kiugró a budapesti Dél-Pesti Centrum Kórház a legmagasabb szintű ellátást nyújtó nagy intézmények között. Az átlagnál kedvezőtlenebb a helyzet a budapesti Honvéd Kórházban is. A második szintű, jellemzően nagyvárosi kórházak között a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórháznál, a kistarcsai Flór Ferenc Kórháznál és a szintén budapesti Jan Ferenc Kórháznál mutatnak aggasztó anomáliát a számok. És igazi csemegével készülnek a Joy Division rajongóinak. Szeptember 25-én jelenik meg az Eternal Live című 14 CD-s és 2 DVD-s koncertdoboz, amelynek nagy része eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz. A Joy Division-t ráadásul novemberben beiktatják a Rock and Roll hírességek csarnokába. A zenekar frontembere Ian Curtis mindössze 23 éves volt, amikor 1980 májusában meghalt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: közlekedési informátorod Bálint K. Gergő ma délután itt a 88-ban. Az új szegedi sportcsarnoknál forgalmi fennakadás okoz torlódást, és korábban balesetet jelentettek hallgatóink a Szilléri sugárút elejéről is, ahol tudjuk nagyon jól, hogy napok óta az ottani munkálatok miatt egyébként is általában torlódás alakulhat ki. Rendkívül forgalmas a József Attila sugárút a körtöltés környékén. A Vértó mellett is több autó gyűlt most össze, és a Somogyi utcán is egyelőre csak arra szól a délutáni forgalom. Ha bármi más híred van, akár például megerősítenéd az Algyő előtt a 47-esen dolgozó trafipaxot, akkor hangüzenetet is hagyhatsz SMS számunkon, ami a 0630 299 88 88.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Ahol fesztivál van, ott bizony joggal kerül elő a Hangover problémakör. Florida és Tayo Cruz közös zenéjével folytatódik a Lucky Let's Go itt a 88-ban, a nyárzáró hétvégénken pedig nem sokára majd a Milk and Sugar is sütteti magát.
1: 8.

0: Dash és Young Fly itt a 88-ban. Az ő kávéjuk most éppen lefőtt, ez volt a Mokka. Ötig ugye nincs ismétlés, és hát a nyárzáró hétvége pedig újabb zenei finomságokat kínál, hiszen most már szeptember van papíron, meg mindenképpen, bár eléggé sok helyen találkozok még 09 helyett, ugye 08-szal a dátumozásnál, hát ezt azért az ember tényleg nehezen engedi el, és majdnem sokára például Shakira is becsatlakozik a mi kis nyárzáró zenei ünnepünkhöz. Addig pedig több autós csatlakozik a délutáni forgalomhoz, például a Szőregi úton is. Egyre hosszabb kocsisorra lehet ott számítani. Korábban baleset volt a Szilléri sugárút elején, ahol az útmunkák továbbra is akadályozzák a zavartalan közlekedésünket. És igen, élénk a forgalom gyakorlatilag végig a József Attila sugárúton, míg a harmadik körút, Makkosházi körúti és Budapesti körúti szakaszán kell lassulásra készülnünk. Benson Boone pedig többet van néha a levegőben a színpadon állva, mint a talajon. Egész izgalmas akrobatikus mutatványokat mutat be, és most mellé a Mystical Magical-t is elénekli nekünk.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen.

0: Hányszor felettette már ez a dal? A nyár múlásának minden szomorúságát, és reméljük, hogy még hosszú évtizedeken keresztül használhatjuk e célból, mint valami jó kis zenei pirulát. Ez pedig a Lucky Let's Go itt a 88-ban, mindjárt más pirulákról is szó lesz, az egészségünk ismét fókuszban, ami ugye a legnagyobb kincsünk, van akinek pedig például a kulcsa, és úgy tűnik, hogy most valaki elveszítette a kulcscsomóját, három kulccsal és egy kocsi kulccsal. A Hóbiárd Basa utcában lehet-e meghallgatunk, további információért pedig a 444-088-at lehet hívni. Közben pedig igazi kihívás az átjutás a körtöltésnél az Algyői útnál, ahol továbbra is élénk a forgalom, lassabb haladásra kell számítani. A harmadik körút budapesti körúti részén, valamint a Vásárhelyi Pál utcán, és még mindig igen forgalmas a Szőregi út. A Trafipax korábban Algyű előtt dolgozott a 47-esen. Balesetmentes jó utat kívánok!
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
1: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nézs parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
0: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
4: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
0: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt.
4: www.plazmapont.hu.
5: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
6: Ha internetet és tévét is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
5: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
6: Netsurf.hu.
7: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
8: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
9: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
10: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
11: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltétele a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
12: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
13: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
12: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
14: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.000 1900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
15: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
16: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen, a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
17: Jég a pohárban, lime a gymben, rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
18: A kocsi kulcs.
17: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk, SKT.
19: Ez reklám volt.

0: Ha azonban a deformitás már fájdalmat okoz, nehezíti a járást vagy a cipőviselést, akkor érdemes mielőbb szakemberhez fordulnunk.
1: Támogatta a Mediversál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: A Széchenyi tér 2-től az eredeti közlekedési szabályokkal várja majd a közlekedőket, elkészült ugyanis az útmunka, és például az útfelfestések is lassan elnyerik végső állapotukat, a műszaki átadás után pedig valószínűleg kedden, tehát a szokásos rendszerint tudunk majd ott közlekedni. Hogyha messzebbre mennél az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között még több szakaszon dolgoznak az útépítők, félpályás útzára kell készülni, napközben torlódás is előfordulhat. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, és a munkaidő alatt mindkét irányban torlódásokra kell számítani.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Ez a Lucky Let's Go. Pont ez az az időszak, amit az ember annyira nem siettetne, amikor már ősz van, de még nyárias az idő, és hát egyszerűen élvezzük a kellemes időt. Viszont a holnapi nap programjaiból néhányat hagy ajánljak, hogy tudjunk mindezzel tervezni. Holnap majd például éjfél környékén DJ Marsimo mellett Niki Bellucci is visszatér a lemezjátszók mögé. Ez a Bárkában majd a szombatesti program lesz tehát. A Tiszadokkon holnap Csajok a csúcson partit tartanak. Szintén holnap Hódmezővásárhelyen az Analóg Balaton zenél majd a Népkerti Sörözőben. 19 óra 30 perctől számolhatjuk, hogy a csapat frontembere hányszor kerüli meg a DJ pultot. Az újszegedi partfürdőn holnap tartják a Tiszai Halfőző Fesztivált, és a 11. Rotary jótékonysági kacsaverseny is a program része lesz, és a 4. Gin és Rum Gastro Fesztivál is folytatódik majd a múzeum előtt, holnap például Éliás Juniorral, valamint a Melody Maker Live-val, de kora este már Szalma Anna Mari is a színpadra lép. Jó szórakozást a szombati elfoglaltságokhoz!
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.
2: This is Mambo number 5.

0: Dal, amit egy ország ismer, és majd mindannyian tudunk ezzel a zenével azonosulni. Itt volt a Watt Fruttig zenéje, érdemes a formáció különleges stílusvilágát egy picit jobban átnézni. Akár például a Facebook oldalukon is nagyon izgalmas retro életérzés köszönhet vissza, és egyébként Marcell is, az együttes frontembere sokat merít a régi panel éveiből, még Várpalotáról. Holnap pedig izzik ismét a beton, hiszen 33 fok is lehet, majd gyengébb hidegfront miatt, majd vasárnap alakul éppen 30 fok alatt a hőmérséklet, komoly felhők tarkíthatják az eget, és emiatt néha a nap is elbújhat, marad azonban a nyárias idő hajnalban 20 fokkal.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: Közös biciklizés, torna és rajzverseny várja a szegedieket a szívünk napján. A szív- és érrendszeri betegségek még mindig a vezető halálokok között szerepelnek Magyarországon. Ezért is fontos, hogy odafigyeljünk az életmódunkra, kerüljük a finomított szénhidrátokat, a dohányzást és a stresszt. A rendezvényt jövő hét vasárnap tartják az Agórában és a Ligetben. Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrum igazgatója a szívbetegségek megelőzéséről beszélt.
8: Ha ki kellene emelnem egyetlen dolgot, amit ma mindenki megtehet a saját szívéért, az, hogy mindenki elmegy egy 30 perces sétára, vagy pedig időpontot kérnek egy rutinszerű vérnyomás mérésre. Vigyázzunk egymásra és figyeljünk a testünk jelzéseire, mert sajnos a szívünknek nincsen pótalkatrésze.
7: Mesterséges intelligenciával segítenék a tejtermelő gazdaságokat. A Milkman Kft. És a Szegedi Tudomány Egyetem új okosrendszere a tehenek egészségi állapotát és a termelést is folyamatosan figyeli. A technológia többek között a betegségek korai felismerésében és a takarmányozás optimalizálásában segíthet. Meghagyják a készpénzes visszaváltás lehetőségét a repontokon. A MOHU felvetette, hogy kivezetné a készpénzes kifizetést a repont rendszerből, ám az ötletet az élő környezetért felelős minisztérium nem támogatja. A tárca szerint fontos, hogy azok is készpénzben visszakaphassák a visszaváltási díjat, akik nem rendelkeznek bankszámlával, vagy egyszerűen nem vásárolnak az adott üzletben. És szándékosan gyújtogatott két német fotóriporter, hogy exkluzív képeket csinálhassanak. A két német sajtófotós üres épületeket, erdőket és mezőket gyújtott fel szándékosan tavaly nyáron, hogy képeket készíthessenek a tűzoltók munkájáról, majd azokat pénzét tegyék. Most börtön várhat rájuk. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az M5-ös autópályán a Szatymazi pihenőhelynél lehet rendőrökkel találkozni. A Szüregi út forgalma számot tevő még, a belvárosban pedig a Duganics tér környékén, a Kálvárja sugárút elején és a Somogyi utcán élénkebb a forgalom, és a József Attila sugárút végén is több autó közlekedik. Ha bármi híred van, útközben lőttél egy jó fotót, vagy elmondanád hangban, a Rádió 88 Facebook oldalán a Messenger üzenet küldést használhatod.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Üde lendületes dalokkal zárjuk az idei nyári szezont, ebben pedig mindjárt segítségünkre lesz például Ricky Martin vagy Sabrina Carpenter is. A következő pár perc pedig kellemes elektronikus dance zenével telik. Rigádnak hála, itt a Ride It a 88-ban.

Itt a Lucky Let's Go, én Bálint K. Gergő vagyok. 1999-ből szól már is Ricky Martin zenéje. 99-ben pedig elmondhattuk már azt itt Szegeden, hogy egy éve van hipermarketünk, ami gyakorlatilag egészen új élményét hozta el a vásárlásnak, amit korábban talán nem is láthatunk, mert nem volt ekkora üzlet, ugye? És nagyon szép számban rotyogtak a Bográcsban is a halak, a Roosevelt téren, ugyanis késő estig tartott a szeptemberi hétvégén a szegedi Roosevelt téren a harmadik nemzetközi tiszai hal fesztivál, mindez tehát 1999-ben, ezekben a napokban. A háromnapos rendezvény alatt közel 50 mázsányi halat főztek, illetve sütöttek meg, a halászléfőző versenyre pedig 42-en jelentkeztek, nem csak szegediek, hanem erdélyiek, vajdaságiak és kínaiak is. Már akkor is? Figyelünk? Az eső ellenére egyébként szép számmal keresték fel az érdeklődők a belvárosi híd alatt és a környékén felállított színpadot, standokat. Ez volt tehát 99-ben a harmadik szegedi fesztivál, és a gyufatésztának nem sok keresni valója volt természetesen az ételekben. Ellenben Ricky Martinnak akkor már a popzene világában nagyon is, hiszen 99-ben adta ki dalát a Living La Vida Loca-t, ez jó most itt a nyárzáró hétvégénken.

0: De jó kis dal a Bagosi Brothers Company-től, ami a Balatonról szólt, mit lehet ilyenkor csinálni? Fél perc néma csend, vagy mit is mondjak itt az elmúló nyárral kapcsolatban? Jövünk még újabb nyarat idéző élményekkel, például mindjárt a Black Eyed Peas-től is szól a Shut Up, nem annyira magamra véve, majd persze valamit Lily Wood-tól. A hangulatos Prayer in C is vár itt a 88-ban. És már is néhány programtippet is szállítok itt a Lucky Let's Go-ban. A Klub 88 pedig ma is szól majd este 7-től, ne feledd!
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
2: Minden este 7-kor nyit Szeged legnagyobb klubja.
1: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
2: Check this out. Ma este is 7-től Klub 88. Az este itt kezdődik.
1: Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
4: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlás.

0: Hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tor! Minden, ami telekommunikáció.
1: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
2: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
1: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
3: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a vízget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
5: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: 8-ban 8. Ha éppen az Algyai úton befelé várakozol te is most, akkor még van lehetőség eldönteni, hogy melyik szegedi program az, ami éppen belefér még a ma estétbe. A Dom látogató központjában indul majd Fűr Anikóval és Rutka Róberttel egy zenész színházi előadás, ahol próza részletek, versek és dalszövegek is megszólalnak majd Bereményi Géza nyomán. Cseh Tamás, Rutka Róbert, Dés László és Másik János zenéje is előkerül ma este 7-től, tehát a Dom látogató központjában. Számítanak a szegedi csillagvizsgálónál is az érdeklődőkre, a Fekete Lyukak lesz ez alkalommal a figyelem középpontjában, este 7 órás is tartal. Janet, aki majd a Bárkában éjfél után játszik, Millennium Kids Party lesz majd a Tiszadokkon ma este, és akusztikus hangszerelésű dalok szólalnak meg a Taka Café & Bárban a harmad koncertjén este 7 órától. A 4. szegedi Gin & Rum Fesztiválon többek között Niki és Laci, DJ & Bass Live set indul majd 8 után, aztán a Ritmo de Batacuda mellett a Wachowski Live is elhozza ezúttal újabb koncertjét nekünk, évről évre visszatérői a Múzeum Kert rendezvényének. Szeged kedvenc zenéi mellé pedig nagyon jó szórakozást kívánok most én is, itt a Prayer in Sea a nyárzáró hétvégénken.

0: A Black Eyed Peas-szel mulathattuk az időt itt a 88-ban. Tegnap hangosan szólt a múzeum kertben az már nem divat, hogy te is. Én hiszem például Chris Rudy színpadra állt, ráadásul oldalán élő zenészekkel. A Rádió 88 riportere Nemes Roli pedig utána járt annak is, hogy egy Gin & Rum fesztiválon viszonylag egyértelmű, hogy mi kerülhet a poharunkba, azonban például a gyümölcsborok is tudnak harmonizálni az ott kínált italokkal.
1: A fesztivál előtt mi nagyon sokat gondolkoztunk rajta. Nekünk az volt a lényeg, hogy a saját borainkat hogyan tudjuk ötvözni egy ginnel, egy rummal. Uh-huh. És volt például a Mána borunk, ez egy zseniális alkotó eleme lett egy gin koktélnak.
0: A gyümölcsboros tannán sikerült mindezt kideríteni, és hogy a különféle ízek mellett a különböző stílusok is milyen jól mutathatnak együtt, ez bebizonyította szerintem Szikora Robi a Valmarral. Szikora Robi néha legalább a stúdióban még énekel élőben, és hát az Úristen című dalból is kivette a maga részét. Ez a 2022-es siker szól most itt a Rádió 88-ban, annak tiszteletére, hogy a nyár záró hétvégénken igazán lendületes és jókedélyű dalokat válogattunk össze.

0: Most nekünk a Lucky Let's Go pedig a Klub 88 előtt még egy órán keresztül vár itt a Rádió 88-ban. Aztán 2 órában, 7 után már DJ Timo szettjét hallhatod, és a műsor házigazdája DJ Robin is gondoskodik majd néhány ütemesebb pillanatról az éjszakánkban. Minden adott egyébként egy tökéletes nyárestéhez, például az időjárás is partner ebben, és csak 20 fok köré csökken majd a hőmérséklet a hajnali órákban. Holnap a maihoz hasonló jó időre számíthatunk 33 fokos csúccsal, viszont egy délután érkező hidegfront azért hozhat majd felhőket, kis légmozgást, illetve vasárnap hajnalban csak 16 fok valószínű majd. Már is hírek, aztán újabb zenék.
1: Támogatta az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: A legfinomabb halászlevet kóstolhatjuk holnap a Tiszai Halfőző Fesztiválon, állítják a szervezők. A hagyományos szegedi közösségi főzésen idén 21 szervezet mintegy 1000 fű ragadtfa kanalat. A színpadi programok délelőtt 10 órától kezdődnek a partfürdőn, ahol egyebek mellett mini vidámpark és hagyományőrző kézműves foglalkozások várják a kikapcsolódni vágyókat. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Főigazgatója a fesztivál kialakulásáról mesélt.
6: Tulajdonképpen ez a Nagy Hal Fesztivál egyik kísérő rendezvénye volt az elmúlt időszakban, folyamatosan, mert hogy ez a közösségi főzés, ez minden évben a partfürdőn megvalósult. Úgyhogy mi ezt a hagyományt vittük tovább az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 évben.
5: A vasúti sineknél találtak rá egy zavart állapotú fiatal nőre. Szeptember 2-án egy lakossági bejelentés alapján a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai az Altyú és Hódmezővásárhely közötti vasúti sinekhez vonultak, egy fiatal nő miatt hívták őket. A gyors intézkedésnek köszönhetően időben biztonságba helyezték, így nem történt baja. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A miniszterelnök szerint sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása. És 7 év után újra ott lehet Magyarország az Eurovízión. A magyar közmédia kedvezményt kapott a nevezési díjból, és december 7-ig eldöntheti, indul-e a 2027-es versenyen. Közben Hollandia már nemet mondott. Az izraeli részvétel és a verseny politikai semlegessége miatt bojkottálják a jövő évi Eurovíziót. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Figyelmesen vezessünk a belvárosban, főként a belvárosi híd környékén. Rendezvény a Szegedi híd főnél, nagyon sokan vannak itt vendégként a Káravárosban, vagy például az Újváros lakó egyetemisták, akik még nem biztos, hogy az összes szegedies közlekedési szokással tisztában vannak. A Rádió 88-ban egész hétvégén várjuk közlekedési híreidet. SMS számunk hívható is 06 30 299 88 88. Figyelmesen vezess továbbra is a sportcsarnoknál, hiszen ott a Temesvári körúton útmunkálatok zajlanak. A Jósika utcának is megvan továbbra is a maga különlegessége. Vélhetőleg kedden a Széchenyi teret pedig visszaadják az eredeti forgalmi rend szerint a városnak. Éppen nyarat búcsúztatunk, de DJ-ink már valószínűleg a jövő évet tervezik, hiszen Lost Frequencies-nek már jövő évre Horvátországba is megvan a maga bulija, vagy például az egyik salzburgi fesztivál is belehirdeti a következő évi partijukat.

0: Paramore idézett fel most emlékeket itt a Lucky Let's Go-ban, Post Malone pedig a minap a színpadon Dolly Partonra emlékezett meg. Igen, csak cifra szavak kíséretében Dolly Partonos pólóban italált aztán a színpadra öntve mondott toastot. A Circles jön már is. 88.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.

0: Nagy évű dalok itt a 88 kínálatában. Eminem és Rihanna közöse után pedig mindjárt hasonló stílusban Luis Capaldi is jön egy dal erejéig. Hamarosan itt a Klub 88, a nyárzáró hétvégénket pedig rövidesen a Halott pénz is színesíti, a Darabokra törted a szívem című dalukkal. Már nagyon itt mocorog a szombati nap, ami több izgalmat hoz majd itt Szegeden. Jaj a kakasoknak, holnap Szent Mihályon. Reggel 7 órakor kezdődik majd a Szent Mihályi kakasfőző, ahol ingyenes ugráló vár is várja majd a gyerekeket. A csapatok versenybe szállnak, déltől jó ebédhez szól a nóta, 3 órától pedig diszkó szól majd, és a városi tájékozódási teljesítménytúrán is elindulhatunk. Holnap reggel a Vértónál lesz a start, akár 2,5, 4,5 vagy 8 kilométeren lehet teljesíteni, éppen kutyával, családdal, sétálva, futva vagy babakocsival. A jó idő is megrendelve a szabadtéri programokhoz, hiszen akár 33 fokos csúcsra is számíthatunk majd. Számottevő eső nem valószínű, inkább a napsütésé lesz a főszerep, délután érkezik majd egy hidegfronttal, némi fátyol felhőzet. Nagyon jó hétvégét kívánok, a Klub 88, tehát DJ Timóval azonnal indul, a következő 2 hétben pedig a délutánokat majd Csabával töltheted. Bálint K. Gergő a dobozból nagyon kellemes estét kíván még egyszer.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Most is igazán mozgalmas és zenével teli hétvége el előttünk. Indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Szép estét kívánok neked, én Büte Zsolt vagyok. A következő két órában DJ Timo mixeit hallhatod a hírek és az időjárás jelentés után.
2: Ez a Rádió 88, köszi, hogy minket hallgatsz. Ha azon gondolkodsz, mit is kéne a hétvégén csinálni, tudom javasolni a strandot. Ugyanis bár szeptember 5-e lesz, de 33 fok lesz holnap délután, úgyhogy érdemes még kiélvezni a nyárias időjárást. Hamarosan jönnek a hírek, amikben a rendőrök látják el a szülőket pár jó tanáccsal.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: Még nem késő megtervezni a gyermekekkel az iskolába eljutás útvonalát, hívja fel a figyelmet a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. Fontos, hogy a szülők készítsék fel a gyermekeket a balesetveszélyes szituációkra, csomópontokra, és beszéljék meg a biztonságos átkelés lehetőségeit. Célszerű útvonalbejárást tartani, amely során a gyermek személyesen gyakorolhatja be a biztonságos közlekedés alapvető szabályait. Vad Róbert sajtószóvivő szerint az a legfontosabb, hogy reggelente ne kelljen rohanni, így könnyebben elkerülhetőek a balesetek is.
5: A gyermekek biztonságos eljutása az iskolákhoz kiemelt jelentőségű kérdés a tanévkezdés időszakában. Az iskolába történő eljutáshoz szükséges időt körültekintően számítsák ki. Időben induljanak, és ezzel elkerülik a kapkodást, a figyelmetlenséget, ami balesetveszélyes szituációkat szülhet.
2: Kigyulladt egy autó az M5-ösön Csengelénél. Az autóban egyedül ülő román vendégmunkás füstöt vett észre a motorházban, és a leállósávba kormányzott. Még időben ki tudott szállni, mielőtt a benzines autó lángra kapott. A kisteleki tűzoltók egy vízsugárral oltották el az autót. A lángoló járműtől az aszfalt egy része is megégett. Kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről egy dolgozó Budapesten, értesült az ATV. Az országos mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll, és minden szükséges támogatást megad számukra. A Telex megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság azt mondta, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel. Az eset körülményeinek tisztázása folyamatban van. És nem igaz, hogy a mai fiataloknál gyakoribbak az érzelmi és viselkedési problémák. Az ELTE kutatása szerint a vizsgált csak nem 40 évben az összesített tünetterhelés nem változott, viszont a problémák jellege igen. Az agresszió és a szabályszegés visszaszorult, miközben a szorongás és a társas nehézségek főleg a serdülőknél gyakoribbá váltak. A vizsgálat fontos korlátja ugyanakkor, hogy a COVID-19 világjárvány utáni változásokat nem elemezte. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Timo.

Szinte biztos vagyok benne, hogy ez a hét számodra is nagyon mozgalmas volt, elindult az iskola, véget ért a nyár, mindenki kezd visszarázódni az igazi munkába és a pörgésbe itt a karácsonyi meg egyéb ünnepek előtt. Úristen, karácsony, mindjárt jön a Jingle Bells, Jingle Bells, na de ilyen zene szerencsére most még nem lesz. DJ Timo szolgáltatja Szeged kedvenc zenét egészen 9 óráig mixben, utána pedig 9 és 10 óráig az én mixem fog szólni. Én Bita Zsolt vagyok, tarts velem a folytatásban is, ha teheted.

0: Minden péntek este 7 és 9 óra között Timo, a rezidens DJ itt a Klub 88-ban. Szeged legnagyobb klubja pedig holnap este egy újdonsággal jön. Nem csak az van, hogy este 7 órakor indul majd a műsor, hanem egészen éjfélig fog tartani, tehát 5 DJ, 5 mixe fog szólni, mindez tehát szombat este. Ma pedig 10 óráig segítünk levezetni a napot, a hetet, vagy pedig felpörögni a bulira, hogyha éppen kikapcsolódni mész. Én Büta Zsolt vagyok, ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: Az este így kezdődik.
3: It's all yours.
1: Klub 88.
4: A lemezjátszóknál Timo.

hétvégédet segítenek levezetni a hétközbeni fáradalmat és feltölteni energiával. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, este 10 óráig itt a Rádió 88-ban, holnap pedig szombaton 5 órás lesz a műsor, és ez így is lesz a folytatásban. Én Büta Zsolt vagyok, DJ Timo mixét hallott egészen 9 óráig.

0: DJ Timo mixeit hallottad az előző két órában, a Klub 88 pedig nem áll meg, dübörög tovább egészen 10-ig. Én Büta Zsolt vagyok, hogyha teheted és van kedved, időd, akkor tarts velem, ha pedig dolgozol, akkor veled vagyok. Kitartás, jó munkát!
1: Szeged legnagyobb klubja! Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este itt kezdődik.
3: It's all yours.
1: Klub 88.
4: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyi
0: kezdődik. Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.